Hazai turné. Naponta 2x60 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: txok mosoiko gerra.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat, 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhetik.

0: Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, a középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őriszentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en.
2: A Körmend FM-en. A mai műsorban először a körmendi térség turisztikai marketingjéért is felelő Vasi Hegyhátrába mente turisztikai egyesület turisztikai menedzsere dr. Szőke Tünde lesz a vendégünk, aki a civil szervezet 15 éves jubileumáról beszél röviden, valamint ennek keretében szervezett előadás sorozatról is szó lesz. A legközelebbi előadást jövő szerdán tartják a Vasvári Békeházban az agroturisztika témakörben. Erre az előadásra is invitáljuk Önöket. Egy másik programajánló, koncertre várják a körmendieket ma 18 órától a Batthyány Kastély nagytermébe. A programot a Körmendi Alapfokú Zene és Táncművészeti Iskola szervezi az intézményben oktató tanárok fellépésével. Sokszínű, élvezetes koncert ígérkezik majd a kastély dísztermében, nyilatkozta Morvai András igazgató, akit Tóth Cecília kérdezett. Szintén egy mai program ajánlója, Utazás a szívem körül címmel ma 15.30-tól tart előadás dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a Szentgotthárdi Színházban. A programot az Egészségfejlesztési Iroda és a Rendelőintézet Szentgotthárd szakellátásáért alapítvány közösen szervezi. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti. Tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: A mai műsorban először a Körmendi térség turisztikai marketingjéért is felelő Vasi Hegyhátrába mente turisztikai egyesület turisztikai menedzsere dr. Szőke Tünde vendégünk, aki a civil szervezet 15 éves jubileumáról beszél röviden, valamint ennek keretében szervezett előadás sorozatról is szó lesz. A legközelebbi előadást jövő szerdán tartják a Vasvári Békeházban az agroturisztika témakörben. Erre az előadásra is invitáljuk Önöket. Szőke Tündével beszéltünk meg egy interjút, aki a Vasi Hegyhátrába mente turisztikai egyesület, turisztikai referense. Az apropót a beszélgetésünkre egy fő téma adja, jubilál idén a turisztikai egyesület?
1: Így van, 15 éves a turisztikai egyesület.
0: És ennek apropóján pedig úgy tudom, hogy nagyon sok program színesíti majd az évet, de van egy olyan program, ami már el is kezdődött, és jövő héten is lesz egy etapja.
1: Így van, ez a Tudatos Utak előadás sorozat, amely a modern turizmus aktuális kihívásait és fejlődési irányait mutatja be a szakértő előadó közreműködésével.
0: Ugye, mert a turizmus sem egy statikus dolog, sőt a 21. század szinte minden napján dinamikusan változik, ugye? Ehhez is alkalmazkodni kell.
1: Így van, abszolút. Többféle előadásunk is lesz ebben az évben. Most az agroturizmus lesz a következő, amelyet Matolcsi Zsolt fog tartani, aki agroturisztikai szakértő, a Nemzeti Agroturisztikai Stratégia kezdeményezője volt és társalkotója, valamint a 2025-ös Országos Nyitott Porták Napok sorrend vezetője. Ő fog beszélni az agroturizmus rejtelmeiről, az előzményekről, különböző nemzetközi jó példákat fog bemutatni, illetve beszélni fog arról, hogy hogyan lehet jól kialakítani, és milyen lehetőségek vannak az agroturizmusban Magyarországon.
0: Egyébként így laikus füleknek én is az vagyok, ebben az agrárium és a turisztika is kéz a kézben járhat a mai világban?
1: Hát én is a turizmusnak más területével foglalkozom elsődlegesen. Igen, az agrárium és a turizmus összekapcsolódik, méghozzá a helyi termelők és a helyi termékeknek a gyártásával, előállításával. Főként agráriumban történő termékek előállításáról esetén beszélünk, agroturizmusról.
0: Ez az előadás most, amiről konkrétan beszélünk, ez mikor lesz, hol lesz?
1: Ez május 20-án, szerdai napon kerül megrendezésre, Vasváron, a Békeházban, a Tretter teremben 16 órai kezdettel.

0: A Vasi Hegyhátrába mentett turisztikai egyesület turisztikai menedzsere dr. Szőke Tünde a vendégünk, aki a civil szervezet 15 éves jubileumáról beszél röviden, valamint az ennek keretében szervezett előadás sorozatról is tájékoztat. Ennek legközelebbi előadását jövő szerdán tartják a Vasvári Békeházban az agroturisztika témakörében.
1: A turisztikai egyesület jubileumáról is beszélünk. Egy kicsit az egyesület céljairól vagy hatásáról a térség turizmusában. Mit mondhatunk el, miért fontos, hogy legyen egy ilyen egyesület, és már 15 éve van itt a térségben?
2: A célunk között elmondhatjuk, vagy említhetjük, hogy a térségben élő lakosság életfeltételeinek a javításán dolgozunk, mindezt a turizmus szemüvegén keresztül, vidékfejlesztéssel, kerületfejlesztéssel, társadalmi-gazdasági szerep erősítésével dolgozunk annak érdekében, hogy az életminőség javuljon a turizmus által a térségben.
1: Igen, mert a mi kis térségünk, a Hegyhát, a Rába mente, a Körmend térsége azért nem elsősorban ipari lehetőségekkel tud élni, hanem a természet adta lehetőségekkel, ugye?
2: Így van, elsődlegesen a kulturális értékek, a természeti értékek azok, amelyek a legmeghatározóbbak itt a térségben. Ezeknek a marketingjére fordítjuk mi is a hangsúlyt.
1: Egyébként ön, ha jól tudom, akkor múlt év óta látja el a turisztikai referensi megbízatást. Milyen szakmai előzményekkel érkezett ide erre a posztra?
2: Én október 1-én kezdtem valóban. Előtte egyetemen tanítottam Budapesten, a Metropolitan Egyetemen, a Soproni Egyetemen csináltam a doktori értekezésemet. Az elmúlt években ott is tanítottam, illetve jelenleg is tanítok a Szombathelyi Egyetemen, az ELTE-n. Emellett a turizmusban, Nagykarácsonyban dolgoztam 3 évet, mint turisztikai referens, vagy turisztikai menedzser, és előtte pedig pályázatíró voltam egészségturisztikai területen. Valamint egy egyesületnek vagyok én is elnökségi tagja, az Alföld Szló Egyesületnek, amely Békés megyében található, és amely a lassú turizmusnak a előretörését szeretné kezdeményezni a térségben.
1: Hát akkor azt hiszem, hogy tényleg egy nagyon-nagyon jó szakembert nyert meg magának a Hegyhát térsége, a Rába Mente térsége önnel. Ha jól látom, például volt egy konferencia is, ahol előadóként is szerepelt, és ott a turizmus, mint rendszert tekintette át. Igen, ezekkel a szakmai kompetenciákkal, amikről beszélt, tényleg ön rendszer szintben látja a turizmus helyzetét, ugye?
2: Így van, igyekszem rendszerszerűen gondolkodni, és rendszerben látni a turizmust is. Valóban a Szombathelyi Egyetemen tartottunk egy konferenciát, a Turizmus a Fókuszban címmel, és a turizmus rendszerének egy új változatát mutattam be. Én ezt kutatom többek között a lassú turizmus kutatása mellett, a turizmus rendszerének az átalakulását, az új kihívásoknak való megfelelését kutatom.

0: 15 éves a Vasi Hegyhátrába mentett turisztikai egyesület, dr. Szőke Tünde, az egyesület turisztikai menedzsere a vendégünk.
1: Én tudom, hogy ez egy nagyon nagy szakterület, és tudom, hogy nehezet kérdezek, meg kérek akkor, amikor arra kérem, hogy röviden, de mégis beszéljünk arról, hogy milyen változások, tendenciák vannak bele, szólt-e ezekbe a változásokba a COVID időszak, egyáltalán merre felé tart a turizmus rendszere, illetve hogy van-e nagy különbség a hazai tendenciák és a világ tendenciák között?
2: Fogas a kérdés, de köszönöm szépen. Igen, van mindennek hatása a turizmusra, amit az utóbbi évtizedekben átéltünk, a gazdasági válságoktól kezdődően, a Covid-on keresztül az energiaválságig, bezárásig. Mindennek hatása van a turizmusra, hiszen egy nagyon érzékeny rendszerről beszélünk. Rögtön reagál, és a jó hír viszont, hogy viszonylag hamar visszaáll az eredeti rendszerére, úgyhogy most is láttuk, hogy a Covid után körülbelül 4 év kellett, hogy ugyanazokat a számokat hozzuk a turizmusban, vendég és vendégészek a számokban, mint amit 2019-ben hoztunk. De ez alatt a 4 év alatt nagyon sok minden változott, nagyon sok minden alakult. A fő üzenet ma, amit a turizmusban mondani szoktunk, ez az élmény alapúság, egy élményközpontúság, élmény alapú turizmusról beszélünk. Arra törekszünk, hogy minél több élménnyel gazdagodjon a vendég, aki hozzánk érkezik, vagy az adott desztinációba érkezik, és mindezt úgy, hogy ez egy ilyen átalakító jellegű élmény legyen, tehát visszaemlékezzen hosszú éveken keresztül arra, hogy milyen csodálatos élményeket élt át egy desztinációban.
1: Beszélt róla az előbb, hogy ez a slow turizmus, a lelassító turizmus is nagyon a fókuszba került, hát ez is nagy kihívás lehet a fogadóhelyeknek, hogy ebben a mai fölgyorsult, pörgő világban megtalálni azt a lassító pontot, amitől hajlandó egy vendég tényleg más időszámításra átállni egy térségben, és ez csak a javára válik.
2: Ez a helyi értékeken, illetve a helyi termelőkön múlik. A legtöbbet ők tudják tenni a lassú turizmusban, és ebben viszont mi elég gazdagok vagyunk itt a térségben, úgyhogy van lehetőség kihasználni a lassú turizmus előnyeit is. Főként mondom, a helyi értékekre, helyi termékekre, termelőkre helyezzük a hangsúlyt. Az ideérkező vendégek velük való kapcsolatban, a beszélgetésekben tudnak lelassulni és átélni azokat az élményeket, pillanatokat, amelyek teljesebbé teszik, vagy kiegyenítettebbé teszik az életüket.
1: Mert újra meg kell tanulnunk a jelenben lenni, ebben a turizmusnak nagy edukációs feladata van.
2: Így van, élni a jelenben, a megélni a pillanatot, nem a telefonon keresztül, nem a fényképezőgépen keresztül, hanem valójában a való világban megélnünk azokat az élményeket, amelyeket a turizmus nyújtani tud a számunkra. Mi a turizmusban ezért

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: 15 éves a Vasi hegyhátrába mentett turisztikai egyesület, dr. Szőke Tünde, az egyesület turisztikai menedzsere a vendégünk. Ön az érintett térségeinket, amit az egyesületi név is takar, Vasihegyhát rába mente területnek, mit talál a versenyképes előnyeinek, és mi az, amiben ön szerint rövid távon és középtávon fejlődni kellene?
2: Én mindenféleképpen a természet és kulturális értékeket tudom kiemelni. Rengeteg olyan értékkel rendelkezik a térség, olyan attrakciókkal, amelyeket összefogva egy versenyképes turisztikai terméket lehet kialakítani. Az is igaz, hogy nagyon sok apró csoda van ugye a térségünkben, ez is a szlogenünk. Sok kis apró csodából kell összeállítanunk egy-egy jó programcsomagot annak érdekében, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Én, amit látok most itt első pillantásra, egyrészt a kerékpáros turizmus, másrészt az arándok turizmusnak a terepe, amelyek azt gondolom, hogy versenyképessé tehetik ezt a térséget, hiszen olyan értékeink vannak, akár a Domonkos Rendit Vasváron, de akár a templomaink, az Árpád-kori templomok a térségben, amelyek vonzóvá tehetik az arándoklóknak is a térségünket. A kerékpárosok már felfedezték a térséget, rengeteggel találkozom én is a településen, ahol élek, úgyhogy számukra mindenféle túraútvonalakat kínálunk, kerékpáros, vízi és gyalogos túraútvonalakat is elérnek az oldalainkon az érdeklődők.
1: Mi a helyzet a szállás lehetőségekkel, a térségiekkel?
2: Szállás lehetőségek főként kisebb szállás lehetőségek állnak rendelkezésre, tehát falusi szálláshelyek, magánszálláshelyek, panziók, apartmanok, inkább a kisebbek a jellemzők, természetesen a Muse Hotel mellett gyakorlatilag a családias hangulatot tudják biztosítani a vendégek számára.
1: Említette a online megjelenéseket is, a Vasi Hegyhátrába ment turisztikai egyesület információiról. Milyen online platformokon érdemes érdeklődni, miket javasol, milyen rendszeressége?
2: Van egy honlapunk, vasihegyhatrabament.hu, illetve van egy Facebook oldalunk, egy közösségi oldalunk, ahol igyekszünk heti rendszerességgel megosztani információkat.
1: Ezeket érdemes fölkeresni, de most akkor legközelebb ez az előadás, amit említettünk. A többi programokról meg majd a folytatásban beszélgessünk, jó? Erre kérném a turisztikai referenst.
2: Jó, mindenféleképpen köszönöm szépen, rendelkezésre állok. Szeretnék majd beszélni arról, hogy indul egy 15 év, 15 felfedezni való programunk, amely itt a térségben a vendégeket, illetve a helyi termelőket és lakosokat is megszorítja.
1: Jó, akkor a folytatásban majd erről is szólunk. Köszönöm szépen dr. Szőke Tündének az interjút, és sok sikert ehhez az előadássorozat szervezéshez is.
2: Köszönjük szépen, és szeretettel várjuk a vendégeket az előadásra.
3: Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább vére felnövő. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: irányt most döntök magamról, de legalább végre felnövök.
1: Egy másik programajánló. Koncertre várják a körmendieket ma 18 órától a Batthyány Kastély nagytermébe. A programot a Körmendi Alapfokú Zene és Táncművészeti Iskola szervezi az intézményben oktató tanárok fellépésével. Sokszínű, élvezetes koncert ígérkezik majd a kastély dísztermében, nyilatkozta Morvai András igazgató, akit Tóth Cecília kérdezett.
2: Hát imáron már hagyományos, és ugye ennek a koncertsorozatnak a záró része lesz. És igen, ez egy nagyon nagy volumenű előadás lesz, ahol konkrétan szinte az összes tanárunk részt vesz. Ugye innentől kezdve nagyon változatossá teszi a műsort, a balettól elkezdve egészen a harsonákon, trombitákon át kifejezetten sokszínű, és egyébként nagyon élvezetes koncert az, ami létre szokott jönni. Nincsen általában olyan visszajelzés, ahol azt mondták volna, hogy ez ne egy nagyon jó kivitelezésű és nagyon hatásos koncert lenne.
3: Jól láttam, akkor ez viszont a kastély dísztermében kerül majd megrendezésre.
2: Igen, ugye erről beszéltem, a báli jellegről, hogy mi azért ezt nagyon szeretnénk vinni, már magát ezt a vonalat, és hát a kastélynek a díszterme az erre nagyszerűen alkalmas, és hát már van tapasztalatunk egyébként abban is, hogy hogyan rendezzük be, és nagy segítség egyébként ez a Körmendi Kulturális Központ és a múzeum részéről is, hogy odaadják ezt a színteret.
3: Egyébként miben más egy ilyen helyen fellépni, mint mondjuk egy hagyományos koncertteremben?
2: Egyrészt nehezebb is az akusztikai arányok miatt, másrészt meg azért nagyon felvillanyozó, hiszen egy nagyon régi, nagyon érdekes és kulturálisan széles körű közeget testesít meg.
3: Ezen az esten klasszikus jazz és popzenei darabok is elhangzanak.
2: Igen, muszáj.
3: Miért
2: muszáj.
3: Döntöttetek ilyen sokszínű műsor mellett?
2: Hát ez általában egy műsornak a szerkezetéhez kapcsolódnak. A zenei stílust, ami minket képvisel, vagy amit mi képviselünk, azt bemutassuk a közönségnek. Azon kívül én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a sokszínűségnek még jobban kiszélesítése, és ez hozzátartozik a jazz is. Popzene. Alapvetően nálunk azért vannak páran, akik ezt a stílust is ugyanúgy művelik. Csak hát nem Körmenden, ugyebár.
3: Hát akkor igazából hangulat szempontjából elegáns, ünnepi, vagy egy kicsit könnyedebb, vagy vegyes?
2: Igazi elegáns, könnyed típusú koncertről van szó.
3: És Tóth Zsolt is ismét fellép ezen a koncerten is. Miért tartod egyébként fontosnak, hogy a pedagógusok mindenképpen bemutatkozzanak a közönségnek, vagy a hallgatóságnak?
2: Ahogy korábban elmondtam, tehát nem a pedagógusaink fellépését tartom fontosnak, hanem az, hogy képviseljük komoly zenét itt Körmenden.
3: Kiknek ajánljátok leginkább ezeket a koncerteket?
2: Alapvetően mindenkinek ajánljuk. Úgy van összerakva a műsor is, hogy mindenki megtalálja belőle azt, ami számára egy magas élményt tud jelenteni.
3: Akkor mondjuk el még egyszer, hogy a májusi koncert mikor és hol lesz?
2: Tehát a rendezvény sorozatunk utolsó koncertje az 2026. május 16-án 18 órakor a Körmendi Kastély dísztermében kerül majd megrendezésre.
3: Ez a koncert is ingyenes, mint az előzőek?
2: Abszolút ingyenes. Így van, bár elfogadunk adományokat. I'm a scared

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Szintén egy mai program ajánlója. Utazás a szívem körül címmel ma 15.30-tól tart előadás dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a Szent Gotthárdi Színházban. A programot az Egészségfejlesztési Iroda és a Rendelőintézet Szent Gotthárd szakellátásáért alapítvány közösen szervezi. A szívügyek közül ezúttal a szerelem élettani folyamatai kerülnek fókuszba. Az előadást Ihos József humorista és Kelemen Gyula zenész is színesíti. Tájékoztatott dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász. Dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos, doktornő a vendégünk. A hallgatóknak biztos vagyok benne, hogy emlékezetes az egyik elmúlt interjúnk, amikor az alkoholizmus kapcsán beszélgettünk nagyon-nagyon fontos dolgokról és figyelmeztető jelekről. Most ismét egy ilyen komplex, színes előadásra várja az érdeklődőket, ugye, doktor? Doktornő, mi is lesz ez?
2: Igen, hát tekintettel arra, hogy május az év legszebb hónapja, és a május talán így is fogalmazhatnák a szerelem hónapja. Így egy nagyon vidám művész társaimmal egy nagyon vidám előadást szeretnénk május 16-án Szent Gotthárdon a színházba délután 15:30 előadni. Gyakorlatilag a szerelemről lenne szó, gyönyörű és fülbemászó, nagyon szép slágerekkel, dallamokkal, Ihos József humoristának a szövegével, ami szintén a témához fog kapcsolódni. Mint tudjuk, a szerelem egy nagyon összetett dolog. Gyakorlatilag a világ nagyon sok egyetemén folynak kutatások, hogy mi is az alapja, hogyan történik, hogyan jön létre az emberi szervezetbe. Hiszen nagyon sokszor meg se tudjuk magyarázni önmagunknak, hogy mi történt. Meglátunk valakit, és kigyúrt a fény, a szív elkezd dobogni, és gyakorlatilag megmagyarázhatatlan rózsaszín lila ereszkedik ránk, és ez tud szép is lenni, tud szomorú is lenni, attól függően, hogy milyen vége lesz. Sokak szerint kutatások alapján kémia. Hát úgy is szokták mondani, a szerelem kémiája. Ezt kutatták, és ez az agyba, a hipotalamuszba, a hipofízisben jön létre. A hipofízis, mint tudjuk, gyakorlatilag a hormon szabályozó központ. Tehát ilyen neurotranszmitterekre gondolnak, hogy hormonálban jön létre a szerelem, ez a vágy, ez a kötődési hajlam, ez a birtoklási vágy. De viszont más kutatók arra is gondolnak, hogy egy sokkal összetettebb lelki alapja van. Hát erről szeretnék majd röviden egy ilyen humoros csomagolásban néhány feltevéssel elgondolkodtatni a közönséget, hogy mégis tudjuk, hogy mi történik velünk. Mert nincs is olyan ember, aki nem volt szerelmes. És nagyon sokan emlékeznek is az első szerelemre, hogy az milyen volt, mennyi szépség, mennyi szomorúság, mennyi szomorú emlék is társulhat hozzá. És hát egy kicsit bele kukkantunk a hátterébe, hogy mi is a háttere, tehát hormonális, vagy kémiai, vagy egyéb lelki összetevője van.
1: Hát ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon érdekesnek ígérkezik, és közben meg az ember, ha belegondol, szinte kötelessége, ha már egy ilyen gyönyörű teremtésmű részeként az emberi testet énként birtokoljuk, akkor egyszerűen kötelességünk tudni ennek a gyönyörű működéséről is, és akkor ennek a megértésében is segít, doktornő.
2: Igen, hát megpróbálom ilyen nagyon szép zenei háttérrel, aláfestéssel és humorral, hogy ne legyen olyan száraz dolog, mint a többi előadásaimnál is mindig arra törekedtem, hogy ne száraz, tudományos alapokon untassam a közönséget, hanem egy kicsit feloldott hangulatba, hogy elfogadható legyen. Hát most is, ha így tekintünk a szerelemre, ami később átalakul szeretetté, mert azt is tudni kell, hogy a szerelem az nem örök.

0: Utazás a szívem körül címmel tart ma 15.30-tól előadás dr. Szecsei Nagy Klára belgyógyász szakorvos a Szent Gotthárdi Színházban. Erről hallhatnak most.
1: Hát belepillantanánk, hogy miért van az, hogy valakik leélik az életüket 40 évet, 50 évet, vagy még többet együtt, hogy ők mindig szerelmesek voltak? Nem. A szerelem maximum 3 évig tarthat, és utána, ha olyanok a lelki alapok, két ember úgy találkozott, hogy tényleg megérti egymás, kölcsönös az emberi, baráti kapcsolat, akkor le tud élni ennyi évet egy nagyon szép, szeretett közösségben. Tehát a mai világban viszont megint tudni kell, hogy a fiatalok ezt viszont nem értik. Úgyhogy a fiatalokhoz is szeretnék ezzel az előadással egy kicsit rámutatni a fiataloknak, hogy nem szerelem az, amit nagyon sok esetben a tinédzserek szerelemnek hisznek. A szerelem az kialakulhat első pillantásra, ez igaz, de meg is kell érte küzdeni, meg is kell tudni tartani, és ez már a mai világban úgy nézem, hogy nem divat. Szerelemnek mondják a futókalandot, szerelemnek mondják az egyéjszakás kalandot, holott a szerelem az egy annyira csodálatos dolog, hogy azt értékelni kell, és ezt föl kellene a mai fiataloknak vázolni, hogy ez hogy van. Hogy valóban ebből kialakulhat egy nagyon szép emberi kapcsolat. Aztán szólnák arról is, hogy ugye a történelem folyamán milyen nagyon szép példát mutató szerelmek adódtak, és szomorú szerelmek is, amikor, hát tudjuk, Rómeó és Júlia szerelmét, amikor a halálba vitték egymást, ugyanígy Antóniusz vagy Kleopátra, de ugyanígy híres emberek szerelméről is szólnák, akik tényleg nem is egyforma síkon mozogtak, és megmagyarázhatatlan volt, hogy mégis egy olyan kapocs alakult ki kettük, hogy egy életen át kitartott. Hát itt mondjuk Erzsébet királynő és a férje 70 évig élnek együtt, békébe, boldogságba, hát persze a háttérben nem tudunk belelátni, de valóban kisiklások nélkül zajlott. Ugyanígy híres szerelmes párok voltak, akik tragikusan végezték az életüket, mint például Szécsi Pál Domján Edittel. Tehát akik nem tudták, vagy nem tudták értékelni, vagy féltek ettől az érzelemtől. Több mint valószínű féltek is, mert ugye ez az érzelem tud szomorú véget érni, ha úgy érzik, hogy mégse talán nem egymáshoz valók, akkor szomorú véget is érhet. És felelősséggel is járhat. Úgyhogy nagyon sokféle szerelem létezik, hát ki miért kapott a sorstól, de hát azért a szombat délutáni előadáson, hát remélem, hogy mindenki jól érzi magát, és mindenki arra gondol, hogy happy end is lehet a szerelem, és hát ez egy nagyon szép emberi kapcsolat alapja.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól, az újról. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem

0: forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. A Tiszaugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
2: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.
3: 99.8
2: Körmend FM.
3: Körmend FM.
2: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Gyönlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor.

0: népig. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, a középső területeken lesz a leghűvösebb.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: szépen, s azon túl is még.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Termelők jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. Torlódásokra kell készülni Szombathely bevezető útjain. Kreatív alkotópályázatot hirdettek Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kézművesek jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. A hagyományos rendezvényt május utolsó napján tartják az oszkói szőlőhegyen. A programra helyi termelőket hívnak, nyilatkozta Nagy Krisztina szervező.

0: sétálni.
1: Felújítják a Szombathely-Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődött meg a rekonstrukció, a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés van érvényben. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődött. A Rumi úti csomópont építési munkálatai várhatóan a nyár közepéig követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképző Iskola a következő tanévre, közölte az intézmény. A technikumi képzésekben logisztikai, gépjárműmechatronikai és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. Az intézményben mezőgazdasági gépész képzésre szintén hirdettek férőhelyet.

0: kezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: A digitális nevelés témájában tartanak előadást Szentgotthárdon. A rendelőintézet alapítványa és a Város Egészségfejlesztési Irodája a könyvtárba hívja az érdeklődőket. A Baba Mama délelőtt hétfői találkozóján a Digitális Nevelés Alapjai című előadást Mitli Éva klinikai gyermek szakpszichológus tartja. A program célja, hogy segítséget nyújtson a szülőknek a gyermekek digitális eszköz használatával kapcsolatos kérdésekben és a tudatos média használat kialakításában.
2: Időjárás jelentés.
1: Már kevesebb helyen, de továbbra is számítanunk kell csapadékra. A hét utolsó napján azért némi javulás is tapasztalható lesz időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Nyugaton magas lesz a légnedvesség, ami azért nem volt jellemző az elmúlt hónapokra. Borús időben annyi biztos, hogy inkább 15 fok körüli értékek lesznek. Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén, pünkös után, hétfőtől megint várható csapadék.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vörös keresztes emlékhelyet terveznek Kámban. Vérnyomok buktatták le a Döbörhegyi betörőt. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A jubileumi évben országszerte programokkal és közösségi eseményekkel mutatják be a Magyar Vöröskereszt múltját, jelenlegi tevékenységét és jövőbeli küldetését. A 145 éves évfordulónak egy különleges vasi vonatkozása is van. Az első segélynyújtó helyek gyűjteményét ugyanis Kámban rendeznék be. Tudtuk meg Horváth Péter Zsolt főigazgató helyettestől.
2: Májusban vannak olyan vöröskeresztes kiemelt programok, amire fókuszt helyezünk, de amikor jubileum van, akkor ennél komolyabban is igyekszünk. Minden vármegyében vannak lokális programok, akár egy-egy véradás, akár egy-egy ünnepség, egy-egy küldőgyűrés ünnepi színkap, és törekszünk arra, hogy minden eseményen láthatóvá tegyük, hogy a szervezet így nagy múltú. Formálódik egy vöröskeresztes jótékonysági futás a jubileumhoz kapcsolódóan, felmerült kifejezetten az elmúlt 145 év relikviáihoz kapcsolódó gyűjtés, és mellette talán tudják sokan, hogy a Vöröskeresztnek volt régen egy közúti elsősegélynyújtó ház hálózata, kifejezetten forgalmasabb csomópontokon biztosítottunk olyan ellátást, ahol komolyabb baleset kockázat volt, hogy mindig legyen segítségnyújtó. Az egyik ilyen településünk Kám volt, és ott még létezik egy vöröskeresztes elsősegélynyújtó ház, meg van még az ingatlan, ott felmerült, hogy azt ilyen helytörténeti helyszínnel alakítjuk.
1: Megszűnhet a felsőtagozatos oktatás a Gersekaráti iskolában a következő tanévtől, adta hírül a Vármegyei Napilap. A tervek szerint az alsó tagozat helyben maradna, a felsősöket pedig a körmendi Boldog-Batthyány László katolikus általános iskola fogadná. A háttérben az állhat, hogy bizonytalanná vált a működéshez korábban vállalt önkormányzati hozzájárulás. A három érintett település évente összesen 30 millió forinttal támogatta az intézményt, ezt azonban hosszabb távon nehezen tudják biztosítani. Vádemelést javasol a rendőrség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint betört egy döbörhegyi házba. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az elkövető egy nagy teljesítményű akkumulátort, 3 literes pezsgőt és munkaruhákat vitt magával az ingatlanból. A helyszíni szemle során a nyomozók vérnyomot találtak, amelynek vizsgálata egy gersekaráti férfihoz vezetett. A körmendi rendőrök az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot.

0: Írói és rajzpályázatot hirdettek. A beérkezett alkotásokból kiállítást rendeztek az iskola aulájában.
1: Időjárás jelentés.
0: Már kevesebb helyen, de továbbra is számítanunk kell csapadékra. A hét utolsó napján azért némi javulás is tapasztalható lesz időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
2: Nyugaton magas lesz a légmérsékletesség, ami azért nem volt jellemző az elmúlt hónapoknak. Borús időben annyi biztos, hogy inkább 15 fok körüli értékek lesznek. Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén, pünkös után, hétfőtől megint várható csapadék.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmende FM. Görmende FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

porban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Termelők jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. Torlódásokra kell készülni Szombathely bevezető útjain. Kreatív alkotópályázatot hirdettek Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kézművesek jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. A hagyományos rendezvényt május utolsó napján tartják az oszkói szőlőhegyen. A programra helyi termelőket hívnak, nyilatkozta Nagy Krisztina szervező.
2: A

0: kecskelábas pavilont biztosítani.
1: Felújítják a Szombathely Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődött meg a rekonstrukció, a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés van érvényben. A 86-os számú főút szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődött. A Rumi úti csomópont építési munkálatai várhatóan a nyár közepéig követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképző Iskola a következő tanévre, közölte az intézmény. A technikumi képzésekben logisztikai, gépjárműmechatronikai és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. Az intézményben mezőgazdasági gépész képzésre szintén hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lap benyújtása szükséges az iskola titkárságán. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazott osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a Tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: A digitális nevelés témájában tartanak előadást Szentgotthárdon. A rendelőintézet alapítványa és a város egészségfejlesztési irodája a könyvtárba hívja azért.

0: pünkös után hétfőtől megint várható csapadék.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vörös keresztes emlékhelyet terveznek Kámban. Vérnyomok buktatták le a Döbörhegyi betörőt. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A jubileumi évben országszerte programokkal és közösségi eseményekkel mutatják be a Magyar Vöröskereszt múltját, jelenlegi tevékenységét és jövőbeli küldetését. A 145 éves évfordulónak egy különleges vasi vonatkozása is van. Az első segélynyújtó helyek gyűjteményét ugyanis Kámban rendeznék be. Tudtuk meg Horváth Péter Zsolt főigazgató helyettestől.
2: Májusban vannak olyan vöröskeresztes kiemelt programok, amire fókuszt helyezünk, de amikor jubileum van, akkor ennél komolyabban is igyekszünk. Minden vármegyében vannak lokális programok, akár egy-egy véradás, akár egy-egy ünnepség, egy-egy küldőgyűrés ünnepi színkap, és törekszünk arra, hogy minden eseményen láthatóvá tegyük, hogy a szervezet így nagy múltú. Fornalódik egy vöröskeresztes jótékonysági futás a jubileumhoz kapcsolódóan, felmerült kifejezetten az elmúlt 145 év relikviáihoz kapcsolódó gyűjtés, és mellette talán tudják sokan, hogy a Vöröskeresztnek volt régen egy közúti elsősegélynyújtó ház hálózata, kifejezetten forgalmasabb csomópontokon biztosítottunk olyan ellátást, ahol komolyabb baleset kockázat volt, hogy mindig legyen segítségnyújtó. Az egyik ilyen településünk Kám volt, és ott még létezik egy vöröskeresztes elsősegélynyújtó ház, meg van még az ingatlan, ott felmerült, hogy azt egy ilyen helytörténeti helyszínnel alakítjuk.
1: Megszűnhet a felsőtagozatos oktatás a Gersekaráti iskolában a következő tanévtől, adta hírül a Vármegyei Napilap. A tervek szerint az alsó tagozat helyben maradna, a felsősöket pedig a körmendi Boldog-Batthyány László katolikus általános iskola fogadná. A háttérben az állhat, hogy bizonytalanná vált a működéshez korábban vállalt önkormányzati hozzájárulás. A három érintett település évente összesen 30 millió forinttal támogatta az intézményt, ezt azonban hosszabb távon nehezen tudják biztosítani. Vádemelést javasol a rendőrség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint betört egy döbörhegyi házba. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az elkövető egy nagy teljesítményű akkumulátort, 3 literes pezsgőt és munkaruhákat vitt magával az ingatlanból. A helyszíni szemle során a nyomozók vérnyomot találtak, amelynek vizsgálata egy gersekaráti férfihoz vezetett. A körmendi rendőrök az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban. Második Erzsébet emléke előtt tisztelegtek a Kölcsey Ferenc gimnázium diákjai. Az idegen nyelvi munkaközösség szervezésében az angol emelt szintű képzésben résztvevő tanulók több tanórán keresztül foglalkoztak a néhai királynő életével és munkásságával. A programsorozat részeként három csoport részvételével vetélkedőt is tartottak, valamint írói és rajzpályázatot hirdettek. A beérkezett alkotásokból kiállítást rendeztek az iskola aulájában.
0: Időjárás jelentés.
1: Már kevesebb helyen, de továbbra is számítanunk kell csapadékra. A hét utolsó napján azért némi javulás is tapasztalható lesz időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Nyugaton magas lesz a légnépesség, ami azért nem volt jellemző az elmúlt hónapoknak. Borús időben annyi biztos, hogy inkább 15 fok körüli értékek lesznek. Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén pünkös után hétfőtől megint várható csapadék.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma. Körmendi panoráma. A régió magazinja.
4: Április 24-én, ami régen a tanévek utolsó

0: tisztelegve azoknak a tanítóknak, tanároknak, akik ebben a három évszázadban okították a község tanköteleseit. A könyv bőséges, egykori tanulók, tanárok által adott fényképanyaggal illusztrálva mutatja be az elmúlt tanéveket. Közülük a legrégebbi, a több mint 100 esztendős 1915-ben készült fotó. Ez a könyv ad apropót a mai beszélgetésnek, amelyet Pintér Györggyel készítettem, akivel érdekes oktatástörténeti beszélgetés kerekedett. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro...

Április 24-én, ami régen a tanévek utolsó napja volt, megjelent Pinter György a Tudás lámpásai című könyve, szám szerint a 17. A bemutató helyszíne az egykori gersei emeletes iskola, a mai önkormányzat épületének az a helyisége volt, amely több generáció számára osztályteremként szolgált. A kötet bemutatja a Gerse, Karátföld, Gersekarát, Sárfi Mizdó és Telekes községek oktatás történetét a fellelt levéltári iskolai dokumentumok és saját visszaemlékezések alapján. Ezzel is tisztelegve azoknak a tanítóknak, tanároknak, akik ebben a három évszázadban okították a község tanköteleseit. A könyv bőséges, egykori tanulók, tanárok által adott fényképanyaggal illusztrálva mutatja be az elmúlt tanéveket. Közülük a legrégebbi, a több mint 100 esztendős 1915-ben készült fotó. Ez a könyv ad apropót a mai beszélgetésnek, amelyet Pintér Györggyel készítettem, akivel érdekes oktatástörténeti beszélgetés kerekedett. Pintér György a szerzője a Tudás lámpásai című könyvnek, amely oktatástörténeti témát dolgoz föl. Erről beszélgettem a szerzővel. Pintér Györggyel beszéltünk meg egy interjút, mégpedig a 17. kötete kapcsán. Mit kell tudni?

0: erről a kötetről, Gyuri?
1: Hát ez a kötet, ez egy nem mindennapos évforduló okán készült el, több év kutató munkája alapján. Ez a nem mindennapos évforduló pedig az, hogy idén indult meg 300 esztendeje Gerse községben az iskola.
0: Neked ez hívó szó, amikor jubileumról van szó, tényleg több száz éves jubileumról, helyi értékeket kell kikutatni, akkor született egy kötet, beszéljünk erről részletesen.
1: Hát ugye egy iskola alapítása az manapság sem mindennapos történet, viszont ha visszagondolunk 300 esztendővel ezelőtt, viszonylag kis falvakban iskola nem nagyon létezett. Aztán a török háborúk után a helytartó tanács kiadta a feladatát a földes uraknak, hogy a föld népét tanítassák meg írni, olvasni. Hát világos, hogy kire bízták rá, ugye a helyi egyházak képviselőire, mert a templom minden faluban volt, és ott mellette meg általában szokott lenni kántor, az meg az esetek többségében még talán tudott írni, olvasni is. Így aztán elkezdődhetett az oktatás, ami elég fura volt, egyrészt délelőtt délutáni oktatásról beszélünk.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek.
2: Másrészt nagyon hosszú ideig, több mint 100 évig, a tanév nem úgy nézett ki, mint most, hanem szeptember legvégétől április 24-ig György napjáig tartott a tanítás, ugyanis utána a gyerekeknek menni kellett dolgozni. És ugye ez volt a mezőgazdasági munkáknak a kezdete, illetve a vége. Úgyhogy így aztán gyerekek elindultak iskolába, aztán vagy odaértek, vagy nem, ugyanis akkor még iskolába járni nem volt kötelező. Utána jött a Mária Terézia féle ráció, ami szerint kötelező iskolába járni, viszont valamit elfelejtettek odaírni, hogy mi lesz akkor, ha nem jár valaki iskolába, tehát nem büntették a dolgot, aztán vagy odaért, vagy nem. Úgyhogy végül is a tankötelezettség szószoros értelmében és szankciókkal ellátva 1868-tól indult el.
1: És akkor nézzük a tanítókat. Ők milyen képzettséggel rendelkeznek, ez hogy nézett ki 300 éve, aztán tovább?
2: Hát ugye a tanító személye az a mai napig is egy meghatározó valamelyik iskola életében. Na most szervezett tanítóképzés gyakorlatilag az iskolák indulásakor nem létezett. Tehát aki elvállalta és úgy gondolta, hogy na majd én tanítok, az tanított. Tehát aztán az esetek többségében azért tudott írni, olvasni. Meg ugye, hogyha a templomnak vagy valamelyik egyháznak az alkalmazottja volt, akkor a hittant is ismerte, illetve az egyházi énekeket is, és nagyjából ebbe kiismerült a történet. Úgyhogy bizony olyan is előfordult, és ez könyvben is szerepel, amit írtam, hogy megválasztottak valakit tanítónak, és utána föltűnt a község lakóinak, hogy a gyerekek többet kapálnak a tanító kertjében, mint amennyit az iskola házban az órákon ülnek. Tehát elég vegyes volt a kép. És végül is majd 1868-ban az ötvösféle oktatási törvény lesz az, amelyik kötelezővé teszi az egységes tanítóképzést.
1: Akkor nézzük a tantárgyakat. 300 évvel ezelőtt a gyerekek milyen tantárgyakat tanultak?
2: Ugye alapvetően a tantárgyak, mint olyan, mint fogalom nem létezett. Írni, olvasni, alapvetően számolni kellett tudniuk, illetve hát a hittan volt meg egy nagyon lényeges történés, és nagyjából ebbe ki is merült az alsófokú oktatás.

0: Pintér György a szerzője a Tudás lámpásai című könyvnek, amely oktatástörténeti témát dolgoz föl. Erről beszélgettem a szerzővel.
1: Úgyhogy ilyen, hogy tantárgy, majd 1875-től indul. Ott volt egy oktatási reform, amelyik teljesen átrajzolt az iskolák addigi képét. Először is meghatározta azt, hogy tantárgyakat kell tanítani. Adott hozzá valamennyi óraszámot is. Kijelölte azt, hogy az iskolai tanulók teljesítményét jegyekkel kell értékelni, mert korábban nem ez volt, és kijelölte azt is, hogy kik azok, akik taníthatnak. Tehát az iskoláknak a mostani jellegzetességei az, hogy érdemjegyet kap az illető, hogy tantárgyakat tanítanak, illetve az, hogy képzett tanítónak kell lenni, ez akkortájt indult el.
0: Kicsit vissza a képzéshez, tanítóképzéshez is, a szinte ilyen random tanítók toborzással után, és ahogy mondod, hogy mennyire lett aztán később módszeres és tudatos a tanítók képzése, annyira lett módszeres, hogy a tudás lámpásainak nevezhettük egy idő után őket.
1: Így van, tehát ez adta egyébként a címet is a könyvnek, a tudás lámpásai. Gárdonyi jutott eszembe, amikor a címet kerestem a munkámnak, és ugye Gárdonyiról tudni kell, hogy ő Vas megyében is tanított, Sárváron egy rövid ideig, és az ő idézetéből származik, hogy a tanító egy olyan lámpás, aki minél inkább világít, annál jobban fogyasztja önmagát. Hát ez jelenleg is kijelöli azt a pályát, amit egy magára valamit adó igazi pedagógus kitűzhet.
0: A könyv bemutatónak Gersekarát adott helyet április 24-én. Miért pont Gersekarát, és hol volt ez? Ennek is köze van egyébként, úgy tudom, ehhez a kötethez és a megjelenéshez, és több más településrésznek, falunak is.
1: Igen, tehát az április 24-e az nem egy személyi kultusz volt, hogy György napon kell, hanem mint említettem, akkor van vége a régi tanéveknek. A helyszínt pedig úgy választottam meg, hogy Gersekaráton egyetlen olyan épület van, ami iskolaként szolgált és mai napig is megközelíthető állapotú, ez pedig az önkormányzat épülete. És itt a tanácskozó terem, ez az egykori tanterem volt, ahol hosszú ideig, majdnem 70 évig tanítás zajlott. Tehát ezt a helyszínt választottam, és ebbe partner volt a helyi önkormányzat, csak úgy, mint a könyv megjelenésének a támogatásában a Gersekarát és a telekesi önkormányzat, illetve helyi vállalkozók voltak azok, akik segítséget nyújtottak ehhez a munkámhoz.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek. És tényleg te vagy itt a régi időknek a kutatója és fontos értékek felszínre hozója, mert érdekes, hogy mi most Gersakarátot Gersakarátnak ismerjük, de itt Gerséről, Karát, földről is szó volt, Sárfi Mizdorról, Telekes.
2: Igen, tehát igazából a történet az nem csak a Gersely iskola története, hanem a Gersely, a Karátföldi, később Gersekaráti, valamint a Sárfi Mizdó és a Telekesi oktatás története is be kellett, hogy férjen, hiszen ezek annyira összenőttek az idők folyamán, hogy egyik a másik nélkül igazán nem lett volna kerek. Úgyhogy ez végül is maga a könyvanyag, az egy több mint 10 éves kutatómunka eredménye volt. Több mint 200 egykor itt tanított tanítónak, tanárnak a nevét sikerült fölfedeznem, és mindezt úgy, hogy jó részt a szolgálati idejüket is sikerült kiderítenem, hogy mikor, hol, merre, meddig. Persze ez egy végtelen történet, mert azért mindig marad ki valaki, nem szándékosan, hanem mert forrás nem emlékezik meg róla. Én meg azért arra figyeltem, hogy amit én leírok, annak azért legyen bizonyítható tudományos alapja.
1: A tanítók listába szedése meg a szolgálati idejük közlése mellett ugye gazdag fotó, illusztráció is van a könyvben. Mi a legrégebbi fotó? Honnan, mely évből származik?
2: A legrégebbi fotó az több mint 100 éves. 1915 tavaszán készült Szabó Lajos gersei tanítóról, aki akkor éppen leszerelt a katonaságtól, hogy az első világháborúba behívták katonának, és pár hónappal később a gersei bíró kérvényt írt a hadügyminiszternek, hogy engedjék haza, mert nem működik az iskola, mert egy szem tanító van, és lássanak csodát, a derék tanítót elengedte a hadsereg, nem is akárhogyan, szabadságolták, ugyanis leszerelni nem szerelhették le, mert annak az oka harctéri sebesülés lehetett volna csak. Tehát így aztán a mai napig is hivatalosan szabadságon volna, hogyha még élne Szabó Lajos tanító úr. Tehát az ő képe, 1915-ös képe az első olyan fotodokumentum, ami szerepel ebben a kiadványban.

0: is forog a föl.
1: Pintér György a szerzője a Tudás lámpásai című könyvnek, amely oktatástörténeti témát dolgoz föl. Erről beszélgettem a szerzővel.
2: A települések, most ugye mintaként Gerse Karát szerepel, meg ebbe a visszatekintésbe főszerepet játszik, de a települések hogy becsülték meg a tanítókat? Most gondolok itt például erkölcsileg is, de például szolgálati lakásokkal, támogatásokkal?
3: Most a helyzet az, hogy tanítónak lenni egy faluban nem volt egy egyszerű történet. Sok embernek a szemléletén a mai napig is úgy vagy, ez a tanító meg a tanár az nem dolgozik, csak el van a gyerekekkel, reggel 8-tól délig, meg ott van neki a 3 hónap nyári szünete, és ennyi a történet. Hát ennél az egy kicsit összetettebb a dolog. Tehát ők alapvetően idegenek voltak, úgy helyezték őket oda, tehát se rokonságok, se komolyabb ismeretségük nem volt. Márpedig faluhelyen ez egy nagyon döntő dolog, hogy kikinek a kicsodája. Viszont volt a kollégáim között olyan, aki a saját falujába került tanítónak, és nem volt egyszerű a dolga éppen ezért. Mert ott meg az volt a probléma, hogy nem vették elég komolyan, mert az X-nek a lánya, vagy az Y-nak a fia nem érdekes. Tehát egy elég fura helyzetben voltak. Ráadásul ugye fizetést kellett nekik adni, és azt nem lehetett lezavarni 2 zsák buzával. Tehát meg volt határozva annak a mennyisége, és ez bizony teher volt a fönntartó községek számára. Ennek ellenére, ha jót akartak, akkor megpróbálták a tanítót letelepíteni, és ehhez viszont már a legrégebbi iskolai épületeknél is úgy nézett ki, hogy az egyszemosztály, amivel alkalmanként 70-80 gyerek is járt, mellett ott volt a tanítói lak, az iskolaháznak a másik fele, ahol valamiféle lakást biztosítottak a tanítónak, amíg ott dolgozott. Na most ez az amíg ott dolgozott, az is egy érdekes dolog, mert a tanítókat a helyi önkormányzat választotta 1 évre. És hogyha az 1 év letelte előtt 2 héttel nem szavaztak újra, akkor maradhatott még egy évet, meg akárhány évet. Tehát így nézett ki a dolog, hogy nagyon-nagyon függött a tanítónak az alkalmazása a községtől. Úgyhogy nem véletlen, hogy ilyen óriási létszámú tanítónak a neve került be a könyvbe, mert volt, ahol évente vagy 2 évenként váltott. Tehát nem vált be, vagy valami más helyet kapott, ahol jó fizetést kapott és elment. Úgyhogy a tanítóknak nem volt egyszerű a dolga. Arról nem beszélve, hogy egy idő után aztán elkezdték rájuk bízni a felnőtt nevelést is. Tehát millió helyen, többek között Gerse Karáton is, ugye nem elég, hogy valaki tanító volt, hanem mellé megkapta a kultúrház igazgatóságát, vagy a Levente parancsnokságot, tehát attól függ, hogy melyik korban mit óhajtotta, vagy úttörő csapatvezető volt. Tehát valami mindig pluszba odaállt melléje. Yeah.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek.
2: Igen, még erről jutott eszembe, éppen erre akartam rákérdezni, hogy a tanítói munkán túl akkor voltak a faluban kulturális feladatok is, amiket soroltál, meg esetleg művészeti kulturális szakkörök, csoportok, színjátszás, a többi működtetés?
3: Igen, hát végül is egy csomó dolgot ők vittek be a falukba. A faluknak a zárt közösség az egy teljesen más működésű dolog volt. Ott is énekeltek az emberek tolfosztás közben, tehát nem volt ezzel gond. Viszont az, hogy ebből énekkart szervezzenek, vagy netán zenekart szervezzenek, vagy bármiféle egyesületet létrehozzanak, ehhez kellett egy másfajta gondolkodásmód is. Falusi emberre racionális gondolkodású, mi hasznom van belőle? Na most a kulturális dolgokból pillanatnyilag nincs anyagi haszon. Viszont ad egy olyan töltekezést, ami javít, meg igényeket gerjeszt, és ehhez viszont kellett az a tanító, az a népművelő, aki odaáll és példát mutat, lehetőséget ad, szervez. Tehát nem volt egyszerű dolog ez korábban sem, mert rengeteg fajta igényt kellett kielégíteni, itt most a politikai igényeket nem mondom, de a faluba elő kellett hozni azt, hogy a gyerekek számára nem biztos, hogy csak az a szabadidős tevékenység, hogy elmentek állatot őrizni.
2: Mondtad az osztálylétszámokat is, hogy adott esetben egy tanteremben 70-80 gyermek is tanult. Ebből adódik, hogy akkor ezek úgymond vegyes osztályok voltak korosztályra nézve is. Nem lehetett könnyű dolog ezt megoldani.
3: Nem, hát ugye a törvény úgy szólt 1868-ban, hogy egy tanító maximum 80 gyerekkel foglalkozhat. Na most a Gersely iskola történetében volt, hogy több mint 120 gyerek volt, és mégse kerestek másik tanítót, mert az tudható volt, hogy két év múlva lemegy ez a hullám, és akkor mit csinálnak azzal a plusz fővel, tehát rászedték a tanító urat, hogy hát azt a 120 embert valahogy zsúfolja be egy osztályba. Összevont osztályok voltak, tehát úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag soronként, két soronként le volt osztva, hogy most akkor ők az első osztályosok, ők a második, a harmadik, a negyedik, és akkor ennek megfelelően osztott egy órán belül négy fajta tananyaggal foglalkozott. Hát ennek egy előnye volt, hogy az első osztályos, mire elment a harmadik balra, kívülről tudta, hogy mit kell csinálni a harmadikasnak. Tehát volt egy ilyen előnye. Hát én osztatlan, meg részben ott osztályban nem dolgoztam, de annak idején a főiskola még tanítottak bennünk ilyesmire, hogy ha esetleg ilyen előfordulna, hát bizony előfordul. Most meg különösen, hogy annyira leesnek a falusi iskolákba gyerek létszámok.
2: Tanító urakról beszéltél, tanítónők hol kezdenek képbe kerülni?
3: Erről pontos adatunk van. 1885-ben Sárfimisztón alkalmazták az első tanítónőt, tehát előtte csak kizárólag férfiak töltötték be azon a vidéken a tanítói hivatást. Úgyhogy az első tanítónő, akiről tudunk, a Sárfimisztón kezdett el dolgozni 1880-as évek végén. Hát most ahhoz képest, ha végignézünk most egy tantestületet, akkor a testületnek a 90%-a nő. Tehát tanárnők, tanítónők, sőt, ami addig lehetetlen volt, az igazgató is nő, ami most meg az a ritkább, ha nem. Tehát a pálya nagyon sokat változott, és hát az oktatásban ez az egyetlen dolog, ami állandó, hogy mindig változik. Mivel a világ igényeit valamilyen módon ki kell elégíteni neki.

0: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek.
1: Mondtad, hogy ez bő 10 éves kutatásnak egyfajta eszenciája, eredménye. Honnan szerezted ezeket az információkat? Mik voltak a forrásaid?
2: Hát ugye ez a 300 évből 40-et a saját bőrömön tapasztaltam, mert ott tanítottam több mint 4 évtizedig. És akkor már érdekeltek ezek a dolgok, rendelkezésemre álltak régi törzskönyvek. Ugye ezek nem csak a tanuló létszámot, meg a szakköröknek a formáját, meg akármit, hanem a tanároknak, tanítóknak az életkorát, a szakját, a végzettségét is elég sok adatot tartalmaztak 1985-ig, amikor ez a nyilvántartásféle megszűnt. Tehát ez volt az egyik. A másik, a sokkal régebbi dolgok, ezek korábbi helytörténeti kutatásnak az anyagai, illetve levéltári dokumentumok. Tehát itt is elég sok minden maradt fönn. Tehát ezekből meg az egykori tanítványokkal folytatott beszélgetésekből, ugye a napi problémák, a napi érdekességek is előkerültek, hogy mire kellett annak idején figyelni, hogy nézett ki akkor egy osztályterem. Tehát sok apró ilyen mozaikból állt ez össze, és ezért kellett több mint 10 év, hogy összeálljon ez egy olyan formával, amit már nyugodtan kézbe merek adni bárkinek.
1: Hogy lehet a kötethez hozzájutni?
2: A kötethez két módon lehet hozzájutni. Egyrészt a Gerse-Karáti önkormányzatnál lehet megvásárolni, vagy nálam. Tehát nagyjából ennyi. Ugyanis gondolkodtunk a kiadóval, hogy kerüljenek-e könyvesboltba, de nem láttuk értelmét. Ugyanis ez a könyvnek a témája annyira korlátozott hatáskörű, hogy Debrecenben az ott állna és szőrni a pók, és csak foglalná a helyet. Tehát ezért próbálkozunk ezzel, hogy akit érdekel, az keressen meg bennünket, és hozzá fog jutni.
1: A beszélgetés zárásaként még arról beszéljünk pár szóban, hogy legalábbis a könyvre vonatkozóan, aztán majd lesz még egy kérdésem, hogy mit üzen ez a múlt, ez az iskola múlt a jelennek?
2: Hát röviden annyit, hogy akármilyen probléma van, mindig van megoldás. Valamilyen módon csak jó akarat kell hozzá, és akkor az a helyére fog kerülni úgy, ahogy kell. És hát ez a mai világban se egyszerű. Tehát tudomásul kell venni azt, hogy a mostani elvárások már messze nem azok, mint azokban az iskolákban, amiben mi jártunk annak idején. És rugalmasnak kell lenni, mert hogyha egy gyerek kijön az iskolából, akkor nem jöhet ki 20 évvel ezelőtti tudással, hanem napi szintű tudással kell rendelkeznie, hogy megtalálja az életbe a helyét.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Pintér György a műsor vendége, aki 17. könyvét, a Tudás lámpásai című kötetet mutatja be most önöknek.
2: Még ez kapcsolódva, hogy a tudás fontos, és a tehetséggondozás is. Volt erre mód, hogy tehetséges, rátermelt, jó képességű gyerekeket annak idején, ez alatt az időszak alatt, amiről beszélünk, 300 év alatt, hogy voltak ennek kijelölt, vagy biztosított, vagy a tanító által irányított útjai?
3: Hát rendszer szinten nem. Viszont ugye, mielőtt elkezdték osztályozni a gyerekeket, minden év végén ők vizsgáztak. És aki kiválóan vizsgázott, annak nagy esélye volt arra, hogy a helyi plébános vagy a helyi földesúr ösztöndíjat fog neki adni, hogy menjen tovább tanulni valamelyik akkor kialakuló líceumba, középiskolába, gimnáziumba. Tehát ilyen módon a tehetségekre odafigyeltek. Illetve találtam olyan nyomokat, hogy valamikor a 19. század közepén az egyik Gerséről elszármazott plébános egy alapítványt tett a legsikeresebb, legszorgalmasabb tanulók számára pénzjutalmat adjon. Tehát ilyen formában megvolt a tehetséggondozás. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez nem volt egy egyszerű történet, mert ugye a középiskolák baromi magas tandíjjal dolgoztak, tehát oda kellett egy valaki, aki anyagilag besegít, támogatja az illetőt. És hát tehát így mehetett tovább a történet, úgyhogy annak idején Csokonai megírta, hogy hát csak kanász lehet, akinek az apja kanász, hogy hány tehetség veszett el, amiatt, hogy esetleg az akkori tanító nem figyelt rá, vagy olyan volt a család, illetve a társadalmi környezet, hogy nem tudott tovább.
2: Ez a 17. könyved volt, köteted volt, de már mikrofonon kívül természetesen a jövő tervei is előjöttek, és Pintér Györgynél nincs olyan, hogy ne lenne közeljövőbeli könyvterv. Mik ezek?
3: Hát a legközelebbi megint csak egy iskola lesz, ugyanis szeptemberben lesz 80 éve, hogy elindult a Körmendi Kölcsey Ferenc. Na most ennek a történetét dolgoztam föl egy kötetben, amit szeretnék majd szeptemberben, amikor gimnázium a 80. születésnapját ünnepli, akkor kézbe is adni. Tehát ez a legközelebbi olyan, ami látható távolságban van. Aztán készül egy könyv, a Körmendi Krónikák. Na most ez Körmend történetének érdekesebb, izgalmasabb, furább eseményeit dolgozza fel. 13 különböző kisebb-nagyobb történet, úgyhogy szóba kerül az is, hogy ki volt az a Vida József, akiről sokan csak annyit tudnak, hogy utca és sétáló utca. Meg egy csomó olyan dolog a körmendi tűzvészről, ami kialakítja mostani arculatát a városnak. És van még egy, ugye 3 éve jelent meg a Múzeumi Krimik című történet, amit a múzeumban játszódó természetesen kitalált történeteket meséli el. Na, ennek is készen van egy folytatása, úgyhogy ennek most a korrektúrája folyik, hogy mégis azért, ha lehet, akkor hibák nem maradjanak a szövegben. Tehát pillanatnyilag ez az első, tehát nagyjából végiglátom az első 20 könyvemet.
2: Köszönöm szépen Pintér Györgynek a beszélgetést, és tényleg kívánok sok erőt, sok kedvet, sok lendületet, ilyen lendületet, amit most is érez az ember a beszélgetés alapján is, hogy sokasodjanak azok a kötetek.
3: Ha csak rajtam múlik, akkor ez így is lesz.

0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on, a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Termelők jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. Torlódásokra kell készülni Szombathely bevezető útjain. Kreatív alkotópályázatot hirdettek Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kézművesek jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. A hagyományos rendezvényt május utolsó napján tartják az oszkói szőlőhegyen. A programra helyi termelőket hívnak, nyilatkozta Nagy Krisztina szervező.

0: parkítani.
1: Felújítják a Szombathely-Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődött meg a rekonstrukció. A Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés van érvényben. A 86-os számú főút szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődött. A Rumi úti csomópont építési munkálatai várhatóan a nyár közepéig követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképző Iskola a következő tanévre, közölte az intézmény. A technikumi képzésekben logisztikai, gépjárműmechatronikai és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. Az intézményben mezőgazdasági gépész képzésre szintén hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lap benyújtása szükséges az iskola titkárságán. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: A digitális nevelés témájában tartanak előadást Szentgotthárdon. A rendelőintézet alapítványa és a Város Egészségfejlesztési Irodája a könyvtárba hívja az érdeklődőket. A Baba-Mama délelőtt hétfői találkozóján a Digitális Nevelés Alapjai című előadást Mitli Éva klinikai gyermek szakpszichológus tartja. A program célja, hogy segítséget nyújtson a szülőknek a gyermekek digitális eszköz használatával kapcsolatos kérdésekben és a tudatos média használat kialakításában.
3: Időjárás jelentés.
1: Már kevesebb helyen, de továbbra is számítanunk kell csapadékra. A hét utolsó napján azért némi javulás is tapasztalható lesz időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Nyugaton magas lesz a légnedvesség, ami azért nem volt jellemző az elmúlt hónapoknak. Borús időben annyi biztos, hogy inkább 15 fok körüli értékek lesznek. Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén, pünkös után, hétfőtől megint várható csapadék.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vöröskeresztes emlékhelyet terveznek Kámban. Vérnyomok buktatták le a Döbörhegyi betörőt. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A jubileumi évben országszerte programokkal és közösségi eseményekkel mutatják be a Magyar Vöröskereszt múltját, jelenlegi tevékenységét és jövőbeli küldetését. A 145 éves évfordulónak egy különleges vasi vonatkozása is van. Az első segélynyújtó helyek gyűjteményét ugyanis Kámban rendeznék be. Tudtuk meg Horváth Péter Zsolt főigazgató helyettestől.
2: Májusban vannak olyan vöröskeresztes kiemelt programok, amire fókusz helyezünk, de amikor jubileum van, akkor ennél komolyabban is igyekszünk. Minden vármegyében vannak lokális programok, akár egy-egy véradás, akár egy-egy ünnepség, egy-egy küldőgyűrés ünnepi színkap, és törekszünk arra, hogy minden eseményen láthatóvá tegyük, hogy a szervezet így nagy múltú. Formálódik egy vöröskeresztes jótékonysági futás a jubileumhoz kapcsolódóan, felmerült kifejezetten az elmúlt 145 év relikviáihoz kapcsolódó gyűjtés, és mellette talán tudják sokan, hogy a Vöröskeresztnek volt régen egy közúti elsősegélynyújtó ház hálózata, kifejezetten forgalmasabb csomópontokon biztosítottunk olyan ellátást, ahol komolyabb baleset kockázat volt, hogy mindig legyen segítségnyújtó. Az egyik ilyen településünk Kám volt, és ott még létezik egy vöröskeresztes elsősegélynyújtó ház, meg van még az ingatlan, ott felmerült, hogy azt ilyen helytörténeti helyszínen alakítjuk.
1: Megszűnhet a felsőtagozatos oktatás a Gersekaráti iskolában a következő tanévtől, adta hírül a Vármegyei Napilap. A tervek szerint az alsó tagozat helyben maradna, a felsősöket pedig a körmendi Boldog-Batthyány László katolikus általános iskola fogadná. A háttérben az állhat, hogy bizonytalanná vált a működéshez korábban vállalt önkormányzati hozzájárulás. A három érintett település évente összesen 30 millió forinttal támogatta az intézményt, ezt azonban hosszabb távon nehezen tudják biztosítani. Vádemelést javasol a rendőrség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint betört egy döbörhegyi házba. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az elkövető egy nagy teljesítményű akkumulátort, 3 literes pezsgőt és munkaruhákat vitt magával az ingatlanból. A helyszíni szemle során a nyomozók vérnyomot találtak, amelynek vizsgálata egy gersekaráti férfihoz vezetett. A körmendi rendőrök az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban. Második Erzsébet emléke előtt tisztelegtek a Kölcsey Ferenc gimnázium diákjai. Az idegen nyelvi munkaközösség szervezésében az angol emelt szintű képzésben résztvevő tanulók több tanórán keresztül foglalkoztak a néhai királynő életével és munkásságával. A programsorozat részeként 3 csoport részvételével vetélkedőt is tartottak, valamint írói és rajzpályázatot hirdettek. A beérkezett alkotásokból kiállítást rendeztek az iskola aulájában.
0: Időjárás jelentés.
1: Már kevesebb helyen, de továbbra is számítanunk kell csapadékra. A hét utolsó napján azért némi javulás is tapasztalható lesz időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Nyugaton magas lesz a légnedvesség, ami azért nem volt jellemző az elmúlt hónapokra. Borús időben annyi biztos, hogy inkább 15 fok körüli értékek lesznek. Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén, pünkös után, hétfőtől megint várható csapadék.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

you. I don't know me without you. Me without you. 99.8 Görmend FM. Rock.

0: Espresso macchiato.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Termelők jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. Torlódásokra kell készülni Szombathely bevezető útjain. Kreatív alkotópályázatot hirdettek Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kézművesek jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. A hagyományos rendezvényt május utolsó napján tartják az oszkói Szőlőhegyen. A programra helyi termelőket hívnak, nyilatkozta Nagy Krisztina szervező.
2: A helyi

0: biztosítani.
1: Felújítják a Szombathely-Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődött meg a rekonstrukció, a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés van érvényben. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődött. A Rumi úti csomópont építési munkálatai várhatóan a nyár közepéig követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképző Iskola a következő tanévre, közölte az intézmény. A technikumi képzésekben logisztikai, gépjárműmechatronikai és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. Az intézményben mezőgazdasági gépész képzésre szintén hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lap benyújtása szükséges az iskola titkárságán. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: A digitális nevelés témájában tartanak előadást Szentgotthárdon. A rendelőintézet alapítványa és a város egészségfejlesztési irodája a könyvtárba hívja az érdeklődőket. A Baba-mama délelőtt hétfői találkozóján a Digitális Nevelés Alapjai című előadást Mitli Éva klinikai gyermek szakpszichológus tartja. A program célja, hogy segítséget nyújtson a szülőknek a gyermekek digitális eszköz használatával kapcsolatos kérdésekben és a tudatos média használat kialakításában.
3: Időjárás jelentés.
1: Már kevesebb helyen, de továbbra is számítanunk kell csapadékra. A hét utolsó napján azért némi javulás is tapasztalható lesz időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Nyugaton magas lesz a légmérsékletesség, ami azért nem volt jellemző az elmúlt hónapoknak. Borús időben annyi biztos, hogy inkább ilyen 15 fok körüli értékek lesznek. Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén pünkös után hétfőtől megint várható csapadék.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

építünk, építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmiből.

0: Igazi magyar frissítő, hazai Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vöröskeresztes emlékhelyet terveznek Kámban. Vérnyomok buktatták le a Döbörhegyi betörőt. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A jubileumi évben országszerte programokkal és közösségi eseményekkel mutatják be a Magyar Vöröskereszt múltját, jelenlegi tevékenységét és jövőbeli küldetését. A 145 éves évfordulónak egy különleges vasi vonatkozása is van. Az első segélynyújtó helyek gyűjteményét ugyanis Kámban rendeznék be. Tudtuk meg Horváth Péter Zsolt főigazgató helyettestől.
2: Májusban vannak olyan vöröskeresztes kiemelt programok, amire fókuszt helyezünk, de amikor jubileum van, akkor ennél komolyabban is igyekszünk. Minden vármegyében vannak lokális programok, akár egy-egy véradás, akár egy-egy ünnepség, egy-egy küldőgyűrés ünnepi szint kap, és törekszünk arra, hogy minden eseményen láthatóvá tegyük, hogy a szervezet így nagy múltú. Fornalódik egy vöröskeresztes jótékonysági futás a jubileumhoz kapcsolódóan, felmerült kifejezetten az elmúlt 145 év relikviáihoz kapcsolódó gyűjtés, és mellette talán tudják sokan, hogy a Vöröskeresztnek volt régen egy közúti elsősegélynyújtó ház hálózata, kifejezetten forgalmasabb csomópontokon biztosítottunk olyan ellátást, ahol komolyabb baleset kockázat volt, hogy mindig legyen segítségnyújtó. Az egyik ilyen településünk Kám volt, és ott még létezik egy vöröskeresztes elsősegélynyújtó ház, meg van még az ingatlan, ott felmerült, hogy azt ilyen helytörténeti helyszínnel alakítjuk.
1: Megszűnhet a felsőtagozatos oktatás a Gersekaráti iskolában a következő tanévtől, adta hírül a Vármegyei Napilap. A tervek szerint az alsó tagozat helyben maradna, a felsősöket pedig a körmendi Boldog-Batthyány László katolikus általános iskola fogadná. A háttérben az állhat, hogy bizonytalanná vált a működéshez korábban vállalt önkormányzati hozzájárulás. A három érintett település évente összesen 30 millió forinttal támogatta az intézményt, ezt azonban hosszabb távon nehezen tudják biztosítani. Vádemelést javasol a rendőrség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint betört egy döbörhegyi házba. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az elkövető egy nagy teljesítményű akkumulátort, 3 literes pezsgőt és munkaruhákat vitt magával az ingatlanból. A helyszíni szemle során a nyomozók vérnyomot találtak, amelynek vizsgálata egy gersekaráti férfihoz vezetett. A körmendi rendőrök az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban. Második Erzsébet emléke előtt tisztelektek a Kölcsey Ferenc gimnázium diákjai. Az idegen nyelvi munkaközösség szervezésében az angol emelt szintű képzésben résztvevő tanulók több tanórán keresztül foglalkoztak a néhai királynő életével és munkásságával. A programsorozat részeként három csoport részvételével vetélkedőt is tartottak, valamint írói és rajzpályázatot hirdettek. A beérkezett alkotásokból kiállítást rendeztek az iskola aulájában.
0: Időjárás jelentés.
1: Már kevesebb helyen, de továbbra is számítanunk kell csapadékra. A hét utolsó napján azért némi javulás is tapasztalható lesz időjárásunkban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
3: Nyugaton magas lesz a légnedvesség, ami azért nem volt jellemző az elmúlt hónapokra. Borús időben annyi biztos, hogy inkább ilyen 15 fok körüli értékek lesznek. Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén pünkös után hétfőtől megint várható csapadék.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Görmende FM. Görmende FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. 99.8. 99.8. Görmend rádiója. Ráfon.

0: haven't got a clue. Yeah, they're living the good life, can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Termelők jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. Torlódásokra kell készülni Szombathely bevezető útjain. Kreatív alkotópályázatot hirdettek Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kézművesek jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. A hagyományos rendezvényt május utolsó napján tartják az oszkói szőlőhegyen. A programra helyi termelőket hívnak, nyilatkozta Nagy Krisztina szervező.
3: A

0: biztosítani.
1: Felújítják a Szombathely Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődött meg a rekonstrukció, a Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés van érvényben. A 86-os számú főút szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődött. A Rumi úti csomópont építési munkálatai várhatóan a nyár közepéig követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképző Iskola a következő tanévre, közölte az intézmény. A technikumi képzésekben logisztikai, gépjárműmechatronikai és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. Az intézményben mezőgazdasági gépész képzésre szintén hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lap benyújtása szükséges az iskola titkárságán. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazott osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a Tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: A digitális nevelés témájában tartanak előadást Szentgotthárdon. A rendelőintézet alapítványa és a város egészségfejlesztési irodája a könyvtárba hívja az érdeklődőket. A Baba-mama délelőtt hétfői találkozóján a Digitális Nevelés Alapjai című előadást Mitli Éva klinikai gyermek szakpszichológus tartja. A program célja, hogy segítséget nyújtson a szülőknek a gyermekek digitális eszközhasználatával kapcsolatos kérdésekben és a tudatos média használat kialakításában.
3: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten is gyakran lesz borongós idő, szerdáig további csapadékkal. A hőmérséklet azonban fokozatosan emelkedik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén, pünkös után, hétfőtől megint várható csapadék. Bizonyos modellek most is nagyon sokat várnak, de nagyon hektikus. Ugye ez a szokásos mediterrán cikló helyzet, plusz egy ilyen hidegcsepp is. Összességében én azért azt várom, hogy a hónap végére mindenhova jut annyi csapadék, hogy valamit elhűl majd ez a helyzet, ez az aszályos időszak. Melegszik az idő, általában már olyan szerdától egészen a pünkösdi hétvégéig 20-23 fok lesz a jellemző.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Termelők jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. Torlódásokra kell készülni Szombathely bevezető útjain. Kreatív alkotópályázatot hirdettek Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kézművesek jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. A hagyományos rendezvényt május utolsó napján tartják az oszkói szőlőhegyen. A programra helyi termelőket hívnak, nyilatkozta Nagy Krisztina szervező.

0: biztosítani.
1: Felújítják a Szombathely Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődött meg a rekonstrukció. A Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés van érvényben. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődött. A Rumi úti csomópont építési munkálatai várhatóan a nyár közepéig követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképző Iskola a következő tanévre, közölte az intézmény. A technikumi képzésekben logisztikai, gépjárműmechatronikai és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. Az intézményben mezőgazdasági gépész képzésre szintén hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lap benyújtása szükséges az iskola titkárságán. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: A digitális nevelés témájában tartanak előadást Szentgotthárdon. A rendelőintézet alapítványa és a város egészségfejlesztési irodája a könyvtárba hívja az érdeklődőket. A Baba-mama délelőtt hétfői találkozóján a digitális nevelés alapjai című előadást Mitli Éva klinikai gyermek szakpszichológus tartja. A program célja, hogy segítséget nyújtson a szülőknek a gyermekek digitális eszköz használatával kapcsolatos kérdésekben és a tudatos média használat kialakításában.
3: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten is gyakran lesz borongós idő, szerdáig további csapadékkal. A hőmérséklet azonban fokozatosan emelkedik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén, pünkös után, hétfőtől megint várható csapadék. Bizonyos modellek most is nagyon sokat várnak, de nagyon hektikus. Ugye ez a szokásos mediterrán cikló helyzet, plusz egy ilyen hideg csepp is. Összességében én azért azt várom, hogy a hónap végére mindenhova jut annyi csapadék, hogy valamit elhűl majd ez a helyzet, ez az aszályos időszak. Melegszik az idő, általában már olyan szerdától egészen a pünkösdi hétvégéig 20-23 fok lesz a jellemző.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vöröskeresztes emlékhelyet terveznek Kámban. Vérnyomok buktatták le a Döbörhegyi betörőt. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A jubileumi évben országszerte programokkal és közösségi eseményekkel mutatják be a Magyar Vöröskereszt múltját, jelenlegi tevékenységét és jövőbeli küldetését. A 145 éves évfordulónak egy különleges vasi vonatkozása is van. Az első segélynyújtó helyek gyűjteményét ugyanis Kámban rendeznék be. Tudtuk meg Horváth Péter Zsolt főigazgató helyettestől.
2: Májusban vannak olyan vöröskeresztes kiemelt programok, amire fókuszt helyezünk, de amikor jubileum van, akkor ennél komolyabban is igyekszünk. Minden vármegyében vannak lokális programok, akár egy-egy véradás, akár egy-egy ünnepség, egy-egy küldőgyűrés ünnepi szint kap, és törekszünk arra, hogy minden eseményen láthatóvá tegyük, hogy a szervezet így nagy múltú. Fornalódik egy vöröskeresztes jótékonysági futás a jubileumhoz kapcsolódóan, felmerült kifejezetten az elmúlt 145 év relikviáihoz kapcsolódó gyűjtés, és mellette talán tudják sokan, hogy a Vöröskeresztnek volt régen egy közúti elsősegélynyújtó ház hálózata, kifejezetten forgalmasabb csomópontokon biztosítottunk olyan ellátást, ahol komolyabb baleset kockázat volt, hogy mindig legyen segítségnyújtó. Az egyik ilyen településünk Kám volt, és ott még létezik egy vöröskeresztes elsősegélynyújtó ház, meg van még az ingatlan, ott felmerült, hogy azt ilyen helytörténeti helyszínnel alakítjuk.
1: Megszűnhet a felsőtagozatos oktatás a Gersekaráti iskolában a következő tanévtől, adta hírül a Vármegyei Napilap. A tervek szerint az alsó tagozat helyben maradna, a felsősöket pedig a körmendi Boldog-Batthyány László katolikus általános iskola fogadná. A háttérben az állhat, hogy bizonytalanná vált a működéshez korábban vállalt önkormányzati hozzájárulás. A három érintett település évente összesen 30 millió forinttal támogatta az intézményt, ezt azonban hosszabb távon nehezen tudják biztosítani. Vádemelést javasol a rendőrség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint betört egy döbörhegyi házba. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az elkövető egy nagy teljesítményű akkumulátort, 3 literes pezsgőt és munkaruhákat vitt magával az ingatlanból. A helyszíni szemle során a nyomozók vérnyomot találtak, amelynek vizsgálata egy gersekaráti férfihoz vezetett. A körmendi rendőrök az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban. Második Erzsébet emléke előtt tisztelektek a Kölcsey Ferenc gimnázium diákjai. Az idegen nyelvi munkaközösség szervezésében az angol emelt szintű képzésben résztvevő tanulók több tanórán keresztül foglalkoztak a néhai királynő életével és munkásságával. A programsorozat részeként három csoport részvételével vetélkedőt is tartottak, valamint írói és rajzpályázatot hirdettek. A beérkezett alkotásokból kiállítást rendeztek az iskola aulájában.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten is gyakran lesz borongós idő, szerdáig további csapadékkal. A hőmérséklet azonban fokozatosan emelkedik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén, pünkös után, hétfőtől megint várható csapadék. Bizonyos modellek most is nagyon sokat várnak, de nagyon hektikus. Ugye ez a szokásos mediterrán cikló helyzet, plusz egy ilyen hideg csepp is. Összességében én azért azt várom, hogy a hónap végére mindenhova jut annyi csapadék, hogy valamit együl majd ez a helyzet, ez az aszályos időszak. Melegszik az idő, általában már olyan szerdától egészen a pünkösdi hétvégéig 20-23 fok lesz a jellemző.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Honnan jössz, nem mondd meg, biztos, hogy ismerlek, itt vagy a nyomomban, miért nem mellett?
0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Termelők jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. Torlódásokra kell készülni Szombathely bevezető útjain. Kreatív alkotópályázatot hirdettek Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kézművesek jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. A hagyományos rendezvényt május utolsó napján tartják az oszkói szőlőhegyen. A programra helyi termelőket hívnak, nyilatkozta Nagy Krisztina szervező.
3: A

0: biztosítani.
1: Felújítják a Szombathely Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődött meg a rekonstrukció. A Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés van érvényben. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődött. A Rumi úti csomópont építési munkálatai várhatóan a nyár közepéig követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképző Iskola a következő tanévre, közölte az intézmény. A technikumi képzésekben logisztikai, gépjárműmechatronikai és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. Az intézményben mezőgazdasági gépész képzésre szintén hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lap benyújtása szükséges az iskola titkárságán. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a Tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: A digitális nevelés témájában tartanak előadást Szentgotthárdon. A rendelőintézet alapítványa és a város egészségfejlesztési irodája a könyvtárba hívja az érdeklődőket. A Baba-mama délelőtt hétfői találkozóján a Digitális Nevelés Alapjai című előadást Mitli Éva klinikai gyermek szakpszichológus tartja. A program célja, hogy segítséget nyújtson a szülőknek a gyermekek digitális eszközhasználatával kapcsolatos kérdésekben és a tudatos média használat kialakításában.
3: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten is gyakran lesz borongós idő, szerdáig további csapadékkal. A hőmérséklet azonban fokozatosan emelkedik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén, pünkös után, hétfőtől megint várható csapadék. Bizonyos modellek most is nagyon sokat várnak, de nagyon hektikus. Ugye ez a szokásos mediterrán cikló helyzet, plusz egy ilyen hideg csepp is. Összességében én azért azt várom, hogy a hónap végére mindenhova jut annyi csapadék, hogy valamit együl majd ez a helyzet, ez az aszályos időszak. Melegszik az idő, általában már olyan szerdától egészen a pünkösdi hétvégéig 20-23 fok lesz a jellemző.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Gyere hazudj nekem, mondd, hogy a barátom vagy, amit mondasz.

be maga köri falakat. Lassan megszeretem a saját tükörképem, lassan kimondom a nehéz szavakat. És bár nem emlékeznék, töröném az emlékeket, amik fájnak, de akkor nem lennék többé.

van az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott. Nem sűrűn tangózok, de miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktis, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vörös keresztes emlékhelyet terveznek Kámban. Vérnyomok buktatták le a Döbörhegyi betörőt. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A jubileumi évben országszerte programokkal és közösségi eseményekkel mutatják be a Magyar Vöröskereszt múltját, jelenlegi tevékenységét és jövőbeli küldetését. A 145 éves évfordulónak egy különleges vasi vonatkozása is van. Az első segélynyújtó helyek gyűjteményét ugyanis Kámban rendeznék be. Tudtuk meg Horváth Péter Zsolt főigazgató helyettestől.
2: Májusban vannak olyan vöröskeresztes kiemelt programok, amire fókuszt helyezünk, de amikor jubileum van, akkor ennél komolyabban is igyekszünk. Minden vármegyében vannak lokális programok, akár egy-egy véradás, akár egy-egy ünnepség, egy-egy küldőgyűrés ünnepi színkap, és törekszünk arra, hogy minden eseményen láthatóvá tegyük, hogy a szervezet így nagy múltú. Formálódik egy vöröskeresztes jótékonysági futás a jubileumhoz kapcsolódóan, felmerült kifejezetten az elmúlt 145 év relikviáihoz kapcsolódó gyűjtés, és mellette talán tudják sokan, hogy a Vöröskeresztnek volt régen egy közúti elsősegélynyújtó ház hálózata, kifejezetten forgalmasabb csomópontokon biztosítottunk olyan ellátást, ahol komolyabb baleset kockázat volt, hogy mindig legyen segítségnyújtó. Az egyik ilyen településünk Kám volt, és ott még létezik egy vöröskeresztes elsősegélynyújtó ház, meg van még az ingatlan, ott felmerült, hogy azt ilyen helytörténeti helyszínen alakítjuk.
1: Megszűnhet a felsőtagozatos oktatás a Gersekaráti iskolában a következő tanévtől, adta hírül a Vármegyei Napilap. A tervek szerint az alsó tagozat helyben maradna, a felsősöket pedig a körmendi Boldog-Batthyány László katolikus általános iskola fogadná. A háttérben az állhat, hogy bizonytalanná vált a működéshez korábban vállalt önkormányzati hozzájárulás. A három érintett település évente összesen 30 millió forinttal támogatta az intézményt, ezt azonban hosszabb távon nehezen tudják biztosítani. Vádemelést javasol a rendőrség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint betört egy döbörhegyi házba. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az elkövető egy nagy teljesítményű akkumulátort, 3 literes pezsgőt és munkaruhákat vitt magával az ingatlanból. A helyszíni szemle során a nyomozók vérnyomot találtak, amelynek vizsgálata egy gersekaráti férfihoz vezetett. A körmendi rendőrök az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban. Második Erzsébet emléke előtt tisztelektek a Kölcsey Ferenc gimnázium diákjai. Az idegen nyelvi munkaközösség szervezésében az angol emelt szintű képzésben résztvevő tanulók több tanórán keresztül foglalkoztak a néhai királynő életével és munkásságával. A programsorozat részeként három csoport részvételével vetélkedőt is tartottak, valamint írói és rajzpályázatot hirdettek. A beérkezett alkotásokból kiállítást rendeztek az iskola aulájában.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten is gyakran lesz borongós idő, szerdáig további csapadékkal. A hőmérséklet azonban fokozatosan emelkedik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén, pünkös után, hétfőtől megint várható csapadék. Bizonyos modellek most is nagyon sokat várnak, de nagyon hektikus. Ugye ez a szokásos mediterrán cikló helyzet, plusz egy ilyen hidegcsepp is. Összességében én azért azt várom, hogy a hónap végére mindenhova jut annyi csapadék, hogy valamit együl majd ez a helyzet, ez az aszályos időszak. Melegszik az idő, általában már olyan szerdától egészen a pünkösdi hétvégéig 20-23 fok lesz a jellemző.
0: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
4: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda!
5: szép vasárnap estét itt a Körmendi Rádió hullámhosszán, annak is a Rockstrada 106. adásában. Most ismét 60 évet utazunk vissza az időbe. Ezek a múltbeli barangolások azért történnek, hogy a fiatal generációnak megismertessem azokat az időket és zenei hangzásokat, amikre mi idősebbek nosztalgiával, kellemes lelkülettel emlékszünk, vagy dudoljuk velük a dallamokat. A Jefferson Airplane egy amerikai rock együttes volt, amely 1965-ben alakult San Franciscóban. A pszichedelikus rock egyik úttörő zenekaraként csoport meghatározta a San Franciscói hangzásvilágot, és elsőként ért el nemzetközi kereskedelmi sikereket. Főfellépőként lépták fel a Montreali, az első Isle of Wight fesztiválon, a Woodstockon és az Altamont Free koncerten. Az elhangzó szerzemények ebből az időszakukból származnak. A Jefferson Airplane következik. Jó zenehallgatást kívánok!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Termelők jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. Torlódásokra kell készülni Szombathely bevezető útjain. Kreatív alkotópályázatot hirdettek Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kézművesek jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. A hagyományos rendezvényt május utolsó napján tartják az oszkói szőlőhegyen. A programra helyi termelőket hívnak, nyilatkozta Nagy Krisztina szervező.

0: gyorsítani.
1: Felújítják a Szombathely-Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődött meg a rekonstrukció. A Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés van érvényben. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődött. A Rumi úti csomópont építési munkálatai várhatóan a nyár közepéig követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképző Iskola a következő tanévre, közölte az intézmény. A technikumi képzésekben logisztikai, gépjárműmechatronikai és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. Az intézményben mezőgazdasági gépész képzésre szintén hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lap benyújtása szükséges az iskola titkárságán. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: A digitális nevelés témájában tartanak előadást Szentgotthárdon. A rendelőintézet alapítványa és a Város Egészségfejlesztési Irodája a könyvtárba hívja az érdeklődőket. A Baba Mama délelőtt hétfői találkozóján a Digitális Nevelés Alapjai című előadást Mitli Éva klinikai gyermek szakpszichológus tartja. A program célja, hogy segítséget nyújtson a szülőknek a gyermekek digitális eszköz használatával kapcsolatos kérdésekben és a tudatos média használat kialakításában.
3: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten is gyakran lesz borongós idő, szerdáig további csapadékkal. A hőmérséklet azonban fokozatosan emelkedik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén, pünkös után, hétfőtől megint várható csapadék. Bizonyos modellek most is nagyon sokat várnak, de nagyon hektikus. Ugye ez a szokásos mediterrán ciklóhelyzet, plusz egy ilyen hideg csepp is. Összességében én azért azt várom, hogy a hónap végére mindenhova jut annyi csapadék, hogy valamit elhűl majd ez a helyzet, ez az aszályos időszak. Melegszik az idő, általában már olyan szerdától egészen a pünkösdi hétvégéig 20-23 fok lesz a jellemző.
3: Rockstráda! Rockstráda! Rockstráda! 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
5: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
3: Rockstráda!
6: És ismét itt a Strádán, és ismét időutazásban. Az 1964-ben Várszegi Gábor által alapított Gemini zenekar dalai következnek. Bejárták az országot, és Bécstől Habarovszkig koncerteztek. Budapesten kívül klubjog volt a Balaton mellett, ami akkoriban az egyetlen ilyen szórakozó hely volt. Különböző vidéki nagyvárosokban sorra alakultak a Gemini klubok. A legnépszerűbb dalaik a korabeli Deep Purple, Santana, Bee Gees slágereken kívül az akkoriban a kiadó által engedett és az ez irányban terelt közízlésnek megfelelve slágerizű nóták voltak. Sokunknak ma is ismerősen csengenek.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Rockstrada mai egyben a 106. műsorában a Jefferson Airplane és a magyar Gemini zenekar szerzeményeit hallották. Adásunkat jövő vasárnap este 7 órától megismételjük. További jó rádiózást a Körmend FM 99.8-on, illetve az internet felületén. Köszönve figyelmüket! A technikai segítséget nyújtó Galambos Gábor és Tóth Cili nevében is további szép estét, a jövő hétes sikeréket és jó egészséget kíván a műsor szerkesztője és vezetője, Mészáros Árpád.
1: Rockstrada. Rockstrada. Rockstrada. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
2: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágyulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
1: Rockstrada. Körmend és a világhírei a 99.8-on.
3: Vöröskeresztes emlékhelyet terveznek Kámban. Vérnyomok buktatták le a Döbörhegyi betörőt. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A jubileumi évben országszerte programokkal és közösségi eseményekkel mutatják be a Magyar Vöröskereszt múltját, jelenlegi tevékenységét és jövőbeli küldetését. A 145 éves évfordulónak egy különleges vasi vonatkozása is van. Az első segélynyújtó helyek gyűjteményét ugyanis Kámban rendeznék be. Tudtuk meg Horváth Péter Zsolt főigazgató helyettestől.
4: Májusban vannak olyan vöröskeresztes kiemelt programok, amire fókuszt helyezünk, de amikor jubileum van, akkor ennél komolyabban is igyekszünk. Minden vármegyében vannak lokális programok, akár egy-egy véradás, akár egy-egy ünnepség, egy-egy küldőgyűrés ünnepi színkap, és törekszünk arra, hogy minden eseményen láthatóvá tegyük, hogy a szervezet így nagy múltú. Formálódik egy vöröskeresztes jótékonysági futás a jubileumhoz kapcsolódóan, felmerült kifejezetten az elmúlt 145 év relikviáihoz kapcsolódó gyűjtés, és mellette talán tudják sokan, hogy a Vöröskeresztnek volt régen egy közúti elsősegélynyújtóház hálózata, kifejezetten forgalmasabb csomópontokon biztosítottunk olyan ellátást, ahol komolyabb baleset kockázat volt, hogy mindig legyen segítségnyújtó. Az egyik ilyen településünk Kám volt, és ott még létezik egy vöröskeresztes elsősegélynyújtóház, meg van még az ingatlan, ott felmerült, hogy azt ilyen helytörténeti helyszínnel alakítjuk.
3: Megszűnhet a felsőtagozatos oktatás a Gersekaráti iskolában a következő tanévtől, adta hírül a Vármegyei Napilap. A tervek szerint az alsó tagozat helyben maradna, a felsősöket pedig a körmendi Boldog-Batthyány László katolikus általános iskola fogadná. A háttérben az állhat, hogy bizonytalanná vált a működéshez korábban vállalt önkormányzati hozzájárulás. A három érintett település évente összesen 30 millió forinttal támogatta az intézményt, ezt azonban hosszabb távon nehezen tudják biztosítani. Vádemelést javasol a rendőrség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint betört egy döbörhegyi házba. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az elkövető egy nagy teljesítményű akkumulátort, 3 literes pezsgőt és munkaruhákat vitt magával az ingatlanból. A helyszíni szemle során a nyomozók vérnyomot találtak, amelynek vizsgálata egy gersekaráti férfihoz vezetett. A körmendi rendőrök az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban. Második Erzsébet emléke előtt tisztelektek a Kölcsey Ferenc gimnázium diákjai. Az idegen nyelvi munkaközösség szervezésében az angol emelt szintű képzésben résztvevő tanulók több tanórán keresztül foglalkoztak a néhai királynő életével és munkásságával. A programsorozat részeként három csoport részvételével vetélkedőt is tartottak, valamint írói és rajzpályázatot hirdettek. A beérkezett alkotásokból kiállítást rendeztek az iskola aulájában.
1: Időjárás jelentés.
3: A jövő héten is gyakran lesz borongós idő, szerdáig további csapadékkal. A hőmérséklet azonban fokozatosan emelkedik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi Észlelőjétől.
5: lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén, pünkös után, hétfőtől megint várható csapadék. Bizonyos modellek most is nagyon sokat várnak, de nagyon hektikus. Ugye ez a szokásos mediterrán cikló helyzet, plusz egy ilyen hideg csepp is. Összességében én azért azt várom, hogy a hónap végére mindenhova jut annyi csapadék, hogy valamit együl majd ez a helyzet, ez az aszályos időszak. Melegszik az idő, általában már olyan szerdától egészen a pünkösdi hétvégéig 20-23 fok lesz a jellemző.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és ha már így együtt vagyunk, akkor már is sorolom, hogy milyen tudományos hírekkel érkezek. Állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy nagyon érdekes kísérletben vizsgálták meg, hogy vajon ha az ember tudja, hogy placebót kapott, vagyis olyan gyógyszert, amelyben nincs is ott a hatóanyag, akkor milyen hatásokat lehet mérni. Rendkívül érdekes eredmények jöttek ki. Egyébként ezzel a témával magazinunk legvégén fogok jönni, de érdemes lesz kivárni. Aztán megnézzük majd, hogy ki áll a ChatGPT mögött. Tudományos magazinunkban rendszeresen foglalkozunk kutatókkal, tudósokkal, általában a régmúltra szeretünk visszatekinteni, miközben itt vannak tulajdonképpen közöttünk korunk tudósai és informatikusai is, akik szintén korszakalkotó kutatásokat végeznek tulajdonképpen a maguk módján. Sam Altmannal fogunk megismerkedni, egyébként a 41 éves programozó valaki a ChatGPT mögött áll. Aztán ismét kijött egy hír egy új generációs akkumulátorról, amely úgy képes a villanyautót működtetni, hogy az autó akár egy töltéssel 1500 kilométert is képes elmenni, és a töltés nem vesz több időt igénybe, mint 5-6 perc. Aztán foglalkozunk majd egy kicsit az időjárásunkkal. Úgy néz ki, hogy beköszönthet a szuper El Niño időszaka, hogy mit értenek ez alatt a kutatók, azt is megnézzük majd, illetve ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak irányára fog hasonlítani, ezt is szakértők, illetve kutatók állítják, ezzel is lesz dolgunk ma. Sört csináltak szennyvízből a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói, állítólag a sör igazi bajor sör lett, és nagyon finom, de hogy egyáltalán hogy néz ki ez a technológia, azzal is foglalkozunk majd, szóval sok-sok érdekesség vár ránk, és már is mondom, hogy mi lesz az első témánk, az ajtóban kopogtatnak az első háztartási robotok, filléres szolgáltatással törnek majd be a piacra, állítja egy kínai robotikai startup, írta meg a portfolio.hu. No, lássuk, hogy miről van szó. Pekingben mutatták be, hogy hogyan végezhetnek humanoid robotok egyszerű háztartási feladatokat, eközben az iparág legnagyobb kihívása továbbra sem a hardware egyébként, hanem a mesterséges intelligencia. Az egyébként április 21-i bemutatón a gépek lassan szedték össze a szemetet, és válogatták a virágcsokrokat. A látványosság szerény volt ahhoz képest, hogy az iparág évek óta sprintelő, szaltózó és táncoló robotokat vonultat fel, azonban éppen ezt az irányváltást kívánták hangsúlyozni. A cég nem azt akarja bizonyítani, hogy mire képesek a humanoidok a színpadon, sokkal inkább azt akarja megmutatni, hogy milyen értéket teremthetnek egy rendetlen és kiszámíthatatlan hétköznapi környezetben. Ahhoz egyébként, hogy tényleg szolgálatba állítsanak ilyen emberszerű humanoid robotokat a háztartási munkába való besegítésre, ahhoz a hardware nagyjából készen áll, de a robot

0: Ráadásul egy háztartás sosem kínál két teljesen egyforma szituációt. No de, ez a bizonyos kínai startup bejelentette, hogy fejlesztett egy modellt, amelyet május végén integrálnak a takarító robotokba. Ezeket a takarító robotokat hamarosan már házhoz lehet rendelni, megvásárolni még nem, de házhoz lehet rendelni. Az első tervek szerint 3 órás takarítást lehet lefoglalni, mely során a munkát egy emberi takarító és egy robot közösen fogja végezni. A próbatakarítások alkalmával már eddig több mint 50 háztartásban dolgoztak a takarító robotok. A felhasználói visszajelzések alapján a robot egyelőre lassú és ügyetlen, de legalább valami elkezdődött, állítja a startup.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Szennyvízből sört készítettek német kutatók, állítólag nagyon finom lett az így elkészült sör. A Müncheni Műszaki Egyetem projektjében fejlett víztisztítási technológiák sorozatával olyan minőségű vizet állítottak elő újrahasznosított szennyvízből, amely sörfőzésre, vagyis emberi fogyasztásra is tökéletesen alkalmas, méghozzá megfelelve a híres bajor tisztasági törvény előírásainak. A tudományos projekt célja azonban nem a sörgyártás forradalmasítása, hanem valami ennél nagyobb, megváltoztatni azt, ahogyan a társadalom a szennyvízre gondol. Felteszek egy kérdést, kíváncsi vagyok, hogy mennyien tudják kedves hallgatóink közül a választ, hogy ki mekkora számra tippelne, vajon a sörnek hány százalék a víz? 90. És ez a sörfőzést a vízminőség egyik legszigorúbb tesztjévé teszi. Nem véletlen, hogy a történelem során épp a helyi vízminősége határozta meg, hol és milyen sört főztek annak idején. No, de lássuk, hogy mit cselekedtek a Müncheni Műszaki Egyetem sörfőzdéjében. Először is a projekt keretében 6000 liter szennyvízből 4000 liter tisztított ivóvizet állítottak elő, és mindebből körülbelül 1500 liter sört főztek, laboratóriumi elemzésekkel igazoltan biztonságos és ízletes bajos stílusú, könnyed, enyhén komlózott, úgynevezett alsó erjesztésű sört főztek tehát a Müncheni Egyetem kutatói. Ami az új szennyvíztisztítót illeti, a víz ózonozáson, biológiailag aktivált szénszűrésen, nanofiltráción és ultraibolya alapú fejlett oxidációs eljáráson esett át, ezután került az egyetem sörfőzdéjébe. A vízügyi megoldáson dolgozó projekt üzenete ugyanakkor túlmutat a sörön, írja a HVG tudományos rovata. Jelen pillanatban világszerte globálisan a szennyvíz mindössze 11%-át hasznosítjuk újra. Egyébként nem azért, mert a technológia nem létezik, hanem mert a szabályozási keretek, az infrastruktúra és a társadalmi elfogadottság még nem tartott lépést a lehetőségekkel. Azért egyébként vannak kivételek. Szingapúr például már az újrahasznosított szennyvízzel fedezi vízigénye 40%-át, de a kaliforniai Orange megyében, illetve Namíbia fővárosában is évtizedek óta vezetnek vissza tisztított szennyvizet az ivóvízhálózatba, egyetlen rögzített közegészségügyi incidens nélkül. A világ nagy része azonban még mindig elvezeti ezt az értékes erőforrást. No, de visszatérve a német kutatók technológiai hátterére, illetve az eljárás technológiai hátterére, igazából nem egy laboratóriumi különlegességről van szó, ugyanis az ózonozástól a nanofiltrációig minden lépés ipari mértékben is alkalmazható, a mezőgazdasági öntözéstől egészen a városi vízellátásig. A projekt azt üzeni, hogy a víz újrahasznosítás nem a jövő ígérete, hanem a jelen egyik legkézenfekvőbb válasza a fokozódó úgynevezett vízstresszre. Na ugye, hogy ma is tanulunk valami újat. Ki az, aki találkozott már a víz stressz kifejezéssel? A klímaszorongás kifejezéshez tudnám hasonlítani. Olyas valami, olyan kifejezés, amely kimondottan most a 21. századi körülményeink között született meg. No de visszatérve a kutatók üzenetére, ahogy a sörfőzők évszázadok óta a víz minőségéhez igazítják a receptjeiket, úgy kell a vízgazdálkodásnak is alkalmazkodnia, és ehhez a technológia rendelkezésre áll, állítják, illetve hangsúlyozzák a Müncheni Egyetem kutatói.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Az utóbbi években minden tavasszal, de van, amikor már évelején gyakran feltesszük egymásnak a kérdést, vajon milyen nyarunk lesz idén? És amikor ezt a kérdést megfogalmazzuk, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon mennyire lesz forró, mennyire lesz elviselhetetlen a hőség, és persze nagyon fontos az is számunkra, hogy mennyi lesz a csapadék. Nos, az elmúlt években azt is kezdjük megtanulni itt Európa szívében, hogy mit hoz az El Niño és a La Niña jelensége, a két ellentétes ciklikus éghajlati jelenség, amely kimondottan a csendes óceán trópusi térségében jellemző. Az El Niño a felszíni vizek szokatlan felmelegedését, míg a La Niña a lehűlést hozza, és mind a kettő más hatást produkál manapság Európára. Szóval ma már tudjuk, hogy fontos kérdés a számunkra, hogy a La Niña vagy az El Niño fog-e érvényesülni. Nos, úgy néz ki, hogy a kutatók végre állást foglaltak, és egy egészen új dolgot mondtak, legalábbis az európaiak számára szerintem új, illetve számunkra itt a Kárpát-medencében, ugyanis 2026 nyarán beköszönthet a szuper El Niño időszaka. Közel 10 év után nyílik egyébként arra esély, hogy újra találkozhassunk ezzel a jelenséggel. Na de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is jelent mindez. Az utóbbi időben több mértékadó nemzetközi meteorológiai és klímaközpont, valamint hírportál foglalkozott már egy esetleges úgynevezett szuper El Niño kialakulásának a lehetőségével. Az előrejelzések ugyanis egyre nagyobb valószínűséggel számolnak a jelenség kialakulásával, amely egyes régiókban súlyos aszályt, máshol heves viharokat okozhat, miközben a föld átlaghő mérséklete is megemelkedhet. De mi az a szuper El Niño egészen pontosan? Nos, nem egy hivatalos tudományos szakkifejezésről van szó. A meteorológusok abban az esetben szokták használni, ha az El Niño jelenség különösen intenzív. Ha nagyon számszerűsíteni szeretnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy ha a csendes óceán középső és keleti részén a víz felszíni hőmérséklete legalább 2 Celsius fokkal vagy többel meghaladja az átlagot, akkor már alkalmazni szokták ezt a megnevezést a köznyelvben. Amennyiben a csendes óceánnak ezekben a régióiban a felszíni víz hőmérséklete legalább 3 hónapon keresztül legalább 1,5 Celsius fokkal magasabb az átlagosnál, akkor erős El Niño-ról szoktak beszélni a szaknyelvben. A legfrissebb jelentések szerint egyébként 50% az esély az erős El Niño-ra, és 25% az esély a szuper erős El Niño-ra, amire legutóbb nagyjából 10 évvel ezelőtt a 2015-16-os szezonban volt példa. A kutatók szerint az akkori szuper El Niño összefüggésbe volt hozható a csendes óceán északi részének rekord erős hurrikán szezonjával, a puertorikói vízhiánnyal, az etiópiai aszállyal és az akkori idők legmagasabb globális felszíni hőmérsékletével. Egyébként a minap szerepelt a Telex tudományos rovatában az is, hogy ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak-irányra fog hasonlítani, mert hogy Budapest éghajlata is melegszik, és a nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben a téli hidegek sem tűnnek el teljesen. Ez olyan hatás, mintha nem lenne éghajlatváltozás, de mégis a város délkeleti irányba mozogna. Ezt a drámai kijelentést egyébként Honti Márk tette a Hunren BME vízgazdálkodási kutatócsoport tudományos tanácsadója.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb tudományos hírrel folytatjuk, és ezúttal az elektromos autók világába kalauzolom a kedves hallgatókat. Létezik egy akkumulátor, amellyel már nem tart tovább a töltés, mint egy tankolás a benzinkúton. Percek alatt tölthetők, és jelentősen könnyebbek az új generációs akkuk, amelyekről szó lesz a következőkben. No, de kezdjük az elején, abban mindannyian egyetértünk szerintem, és tudjuk, hogy eddig a töltési idő volt a villanyautózás egyik legnagyobb kerékkötője, de úgy tűnik, hogy most komolyan ráfordult az egyik cég ennek a felszámolására. Az egyik nagy tudományos technológiai eseményen mutatta be azokat az akkumulátorokat, amelyek olyan tempót diktálnak, amely már a hagyományos tankolással is felveszi a versenyt, legalábbis papíron mindenképpen, de mondom a számokat, 10-ről 35%-ra egyetlen perc alatt ugrik a töltöttség ezzel az új aksival, 80% kevesebb, mint 4 perc alatt megvan, még 98%-os töltöttségre mindössze 6 perc szükséges. Ez már tényleg az a szint, ahol egy töltés ideje összevethető egy gyors tankolással, főleg, hogy még az extrém mínusz 30 Celsius fokos hidegben is 9 perc alatt közel teljesen feltölthető ez az új aksi. A mérnökök a hűtési hatékonyságot 20%-kal növelték, az akkumulátor belső ellenállását pedig 0,25 milliómra szorították le, ami jelenleg iparági rekordnak számít. Ez nem csak a villámtöltést segíti, hanem a tartóságot is, ugyanis a cég szerint az aksik még 1000 ilyen extrém gyors töltési ciklus után is megőrzik kapacitásuk több mint 90%-át. Ez a gyártó egyébként más területeken is előrelépést ért el. Az új aksi ugyanis nem csak nagy energiasűrűséget kínál, hanem jóval könnyebb is az eddigi megoldásoknál. Egy hasonló hatótávú 125 kWh csomaghoz képest 255 kg-mal nyom kevesebbet. A cég szemléletes hasonlata szerint ez nagyjából 3 felnőtt férfi súlya. Ez a különbség közvetlenül javítja a fogyasztást, a kezelhetőséget és még az utastér kialakítására is hatással van. Ami pedig a hatótávot illeti, ott is nagy számokat mond a gyártó, ugyanis akár 1500 kilométert is megtehet, úgy néz ki egy autó ezzel az aksival, villanyautó egyetlen egy töltéssel. De ezen kívül a vállalat előállt egy új, második generációs hibrid akkumulátorral is, amely tisztán elektromos üzemben akár 600 kilométeres hatótávot ígér, kombinált használat mellett pedig 2000 kilométer körüli értéket, és ez a rendszer szintén képes a gyors töltésre. Hamarosan újabb érdekességekkel folytatjuk, vajon ki áll a ChatGPT mögött? Tudományos magazinunkban megszoktuk, ugye, hogy tudósokkal, kutatókkal, azoknak az élettörténetével is néha foglalkozunk, de azért elsősorban a régmúltra szoktunk visszatekinteni, miközben itt vannak a 21. század tudósai, kutatói is, és informatikusai, például az a fiatalember, aki többek között a ChatGPT mögött áll, de vajon ki ő, és hogyan ért el ekkora tudományos áttörést és sikert, ezzel fogunk foglalkozni hamarosan, illetve magazinunk legvégén egy érdekességgel a placebóval kapcsolatban. Egy kísérletben azt vizsgálták, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni, kiderült, hogy a placebó akkor is hat, ha tudunk róla.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan sok szó esik manapság, többek között egy tudományos magazinunkon belül is a mesterséges intelligenciáról, de vajon ki az a személy, aki mögötte áll? Időnként foglalkozunk történelmünk nagy tudósaival is, kutatóival is, holott ezekben az időkben, így a 21. században is vannak tudósaink, kutatóink, sőt, informatikusaink is, akik például a mesterséges intelligencia mögött állnak. Ismerkedjünk meg a mai napon Sam Altmannál, aki tulajdonképpen a ChatGPT mögött áll. 2022. november 30-án indította útjára a ChatGPT alkalmazást Sam Altman, az OpenAI vezetője, aki a Szilícium völgyben már jól ismert recept szerint ott hagyta egyetemi tanulmányait, hogy a saját projektjén dolgozzon, bár az a projekt eltűnt a süllyesztőben. Az OpenAI mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat San Franciscóban alakult meg 2015-ben, és ennek a vállalatnak a nevéhez köthető a ChatGPT megalkotása. A Szilícium völgy nehéz emberei támogatták pénzügyileg a vállalat létrejöttét, köztük Elon Musk is többek között. Megalakulása óta hatalmas érdeklődés övezi az OpenAI szöveggeneráló mesterséges intelligenciáját, a ChatGPT-t, amely a programozástól a prédikációig nagyon széles alkalmazási területeken nyújt meggyőző, vagy legalábbis érdekes teljesítményt. No de ki az a Sam Altman egészen pontosan, akinek a nevét még nem halljuk annyiszor, mint például Elon Muskét, vagy Steve Jobsét, de azt mondják, hogy előbb-utóbb ez is elkövetkezik. No, de nézzük meg a fiatalember, illetve a ChatGPT életútját. Sam Altman 85-ös születésű, 41 éves jelenleg, 20 évesen hagyta ott az egyetemet, hogy megalapítsa saját cégét, amely a felhasználók földrajzi hely meghatározását tudta megosztani. A cégbe sikerült tőkét is bevonnia, befektetőket is talált, ennek ellenére bukás lett a vége, viszont arra jó volt a projekt, hogy Altman nevet szerezze magának a Szilícium völgyben, és 2 évvel később már az egyik jelentős cég elnökének nevezték ki. 3 évvel később pedig 2015-ben többek között Elon Musk-kal együtt megalapították az OpenAI nevű céget egy mesterséges intelligencia kutatással és telepítéssel foglalkozó vállalatot, amelynek a célja a barátságos AI előmozdítása és fejlesztése oly módon, hogy az az egész emberiség javát szolgálja, és most szó szerint idéztem az OpenAI-tól. 1 évvel később, 2016-ban jelentette be Altman először, hogy az OpenAI egy általános mesterséges intelligenciát kíván építeni, amely megfelel az emberi értelemnek, és GPT-1 néven ismert. Ezt követően 5 év telt el, 2021. január 5-én az OpenAI ki is adta a DALL-E nevű alkalmazást. Ez egy olyan mesterséges intelligencia alapú alkalmazás volt, amely képes volt képet generálni a felhasználó leírása alapján, és 2022. novemberében érkezett el a pillanat, amikor a cég elindította a ChatGPT-t, az eddigi egyik legfejlettebb AI modellt, egy chatbotot, amely fejlett AI, forgatókönyvek, dalszövegek, történetek és prezentációk segítségével képes igény szerint szöveget generálni. Szóval ez a ChatGPT rövid története, illetve Samuel Harris, vagyis Sam Altmané, akit jelen pillanatban az egyik legjelentősebb amerikai vállalkozóként, befektetőként és programozóként tartanak számon. 2025-ben a Time magazin az év emberének választotta több más mesterséges intelligencia kutatóval együtt. Biztos, hogy a következő években sokat fogunk még róla hallani.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Meghökkentő, de állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy kísérletben azt vizsgálták kutatók, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni. A placebo hatás nem ismeretlen fogalom. Ugye jól tudjuk, hogy sok esetben akkor is adódik egy bizonyos mértékű változás, ha semmilyen hatóanyagot nem tartalmaz a szedett tabletta. Ilyen esetekben pusztán attól, hogy bevettünk egy tablettát, olyan agyi folyamatok indulhatnak be, amelyek általánosságban kísérik a valós hatóanyagot tartalmazó gyógyszer bevételét, mivel egyszerűen elvárjuk tőle a hatást. Hozzájárul az is, hogy az évek alatt megtanulta az agyunk, hogy az orvosi környezet vagy a gyógyszer kivált egy bizonyos hatást, írja a National Geographic. Az agyunkban fájdalomcsillapító hatású vegyületek szabadulhatnak fel, vagy éppenséggel aktiválódhatnak bizonyos agyterületek. Ezekkel a szerekkel javíthatók egyes állapotok vagy fájdalmak, amelyek nem köthetők konkrét szervi elváltozáshoz. A milánói Szent Szív Katolikus Egyetem kutatóinak sikerült most testi és szellemi felfrissülést elérni egészséges, idősödő alanyoknál, ható anyag nélküli étrend kiegészítővel. A kutatók 90 egészséges, idősebb, 65 és 90 év közötti embert toboroztak, akiket három egyenlő csoportra osztva vizsgáltak meg. Egy részük semmiféle kezelést vagy szert nem kapott, egy részük placebót kapott, de ők úgy tudták, hogy valódi hatóanyag van a tablettáikban, a harmadik részük pedig szintén placebót kapott, de nekik ezt a tényt el is árulták. Ez utóbbi csoport tagjainak elmagyarázták, hogy a placebo az elme és a test kapcsolatai révén akkor is képes hatást kiváltani, ha nincs hatóanyaga. A kutatók azt vizsgálták meg, hogy a három csoport tagjainál miféle változásokat lehet tapasztalni. Ehhez az alanyok rendszeresen töltöttek ki kérdőíveket, amelyekben beszámoltak az érzett stresszről, a pszichés jólléti állapotukról, az álmosság fokáról, a fáradtság érzésről, az optimizmusuk fokáról többek között, ezen felül pedig tesztekkel vizsgálták az alanyok rövid távú memóriáját, fegyelmi képességét, valamint fizikai teljesítményüket is a 3 hetes kísérlet végén. A legpozitívabb változást azok tapasztalták, illetve azokon mérték, akik tudták, hogy hatóanyag nélküli szert szednek. Elképesztő, csökkent az érzékelt stressz náluk, javult a memória, csökkent az álmosság, és javult a fizikai teljesítmény is. A kutatók szerint az ilyen mértékű javulás ahhoz fogható, amit valódi fizikai aktivitással vagy speciális memóriatréninggel lehet elérni. Ez azt is jelenti, hogy etikus lehet az illetők tudtával hatóanyag nélküli szereket adni számos esetben, mivel ezek valóban képesek az idős emberek életminőségét javítani. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az e-féle hatások nem feltétlenül tartanak örökké. Számos ilyen jellegű vizsgálat volt már, és a helyzettől, problémától függően lehet pár órástól több hónapig is fennmaradó a hatás, de hogy hosszabb távon mit eredményezne az időseknél a placebo szedése, az egy nagyon jó kérdés. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok-sok érdekességgel volt dolgunk, remélem mindenki így érzi, és legközelebb is találkozunk, és ez nem placebo. További remek rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Termelők jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. Torlódásokra kell készülni Szombathely bevezető útjain. Kreatív alkotópályázatot hirdettek Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Kézművesek jelentkezését várják az Orbán napi vigadalomra. A hagyományos rendezvényt május utolsó napján tartják az oszkói szőlőhegyen. A programra helyi termelőket hívnak, nyilatkozta Nagy Krisztina szervező.

0: biztosítani.
1: Felújítják a Szombathely Bucsú összekötő út egy szakaszát, ezért korlátozásokra kell készülni a vármegye székhelyen. A munka 4 ütemben valósul meg októberig. A dolgozók útján kezdődött meg a rekonstrukció. A Muskátli utcai körforgalomig félpályás forgalomterelés van érvényben. A 86-os számú főút Szombathelyi elkerülőjén is felújítás kezdődött. A Rumi úti csomópont építési munkálatai várhatóan a nyár közepéig követelnek nagyobb figyelmet az autósoktól. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképző Iskola a következő tanévre, közölte az intézmény. A technikumi képzésekben logisztikai, gépjárműmechatronikai és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. Az intézményben mezőgazdasági gépész képzésre szintén hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lap benyújtása szükséges az iskola titkárságán. Édes Élet régen és most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ. Pogács Mónika információi.
2: A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édességkultúra is a rendelkezésükre állt volna. A felhívásra alsó és felső tagozatos általános iskolások jelentkezhetnek egyéni vagy csoportos alkotásokkal. A szervezők technikai megkötést nem határoztak meg, a díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. A pályázat a tradíció az étkezőasztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című Hungarikum projekt részeként valósul meg. Az alkotásokat május 26-án 14 óráig várják a Körmendi Kulturális Központban.
1: A digitális nevelés témájában tartanak előadást Szentgotthárdon. A rendelőintézet alapítványa és a város egészségfejlesztési irodája a könyvtárba hívja az érdeklődőket. A Baba-mama délelőtt hétfői találkozóján a digitális nevelés alapjai című előadást Mitli Éva klinikai gyermek szakpszichológus tartja. A program célja, hogy segítséget nyújtson a szülőknek a gyermekek digitális eszköz használatával kapcsolatos kérdésekben és a tudatos média használat kialakításában.
3: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten is gyakran lesz borongós idő, szerdáig további csapadékkal. A hőmérséklet azonban fokozatosan emelkedik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén, pünkös után, hétfőtől megint várható csapadék. Bizonyos modellek most is nagyon sokat várnak, de nagyon hektikus. Ugye ez a szokásos mediterrán cikló helyzet, plusz egy ilyen hideg csepp is. Összességében én azért azt várom, hogy a hónap végére mindenhova jut annyi csapadék, hogy valamit elhűl majd ez a helyzet, ez az aszályos időszak. Melegszik az idő, általában már olyan szerdától egészen a pünkösdi hétvégéig 20-23 fok lesz a jellemző.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vöröskeresztes emlékhelyet terveznek Kámban. Vérnyomok buktatták le a Döbörhegyi betörőt. Kastélymozi indulhat Körmenden. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A jubileumi évben országszerte programokkal és közösségi eseményekkel mutatják be a Magyar Vöröskereszt múltját, jelenlegi tevékenységét és jövőbeli küldetését. A 145 éves évfordulónak egy különleges vasi vonatkozása is van. Az első segélynyújtó helyek gyűjteményét ugyanis Kámban rendeznék be. Tudtuk meg Horváth Péter Zsolt főigazgató helyettestől.
2: Májusban vannak olyan vöröskeresztes kiemelt programok, amire fókuszt helyezünk, de amikor jubileum van, akkor ennél komolyabban is igyekszünk. Minden vármegyében vannak lokális programok, akár egy-egy véradás, akár egy-egy ünnepség, egy-egy küldőgyűrés ünnepi színkap, és törekszünk arra, hogy minden eseményen láthatóvá tegyük, hogy a szervezet így nagy múltú. Formálódik egy vöröskeresztes jótékonysági futás a jubileumhoz kapcsolódóan, felmerült kifejezetten az elmúlt 145 év relikviáihoz kapcsolódó gyűjtés, és mellette talán tudják sokan, hogy a Vöröskeresztnek volt régen egy közúti elsősegélynyújtó ház hálózata, kifejezetten forgalmasabb csomópontokon biztosítottunk olyan ellátást, ahol komolyabb baleset kockázat volt, hogy mindig legyen segítségnyújtó. Az egyik ilyen településünk Kám volt, és ott még létezik egy vöröskeresztes elsősegélynyújtó ház, meg van még az ingatlan, ott felmerült, hogy azt ilyen helytörténeti helyszínnel alakítjuk.
1: Megszűnhet a felső tagozatos oktatás a Gersekaráti iskolában a következő tanévtől, adta hírül a Vármegyei Napilap. A tervek szerint az alsó tagozat helyben maradna, a felsősöket pedig a körmendi Boldogbattyányi László katolikus általános iskola fogadná. A háttérben az állhat, hogy bizonytalanná vált a működéshez korábban vállalt önkormányzati hozzájárulás. A három érintett település évente összesen 30 millió forinttal támogatta az intézményt, ezt azonban hosszabb távon nehezen tudják biztosítani. Vádemelést javasol a rendőrség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint betört egy döbörhegyi házba. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az elkövető egy nagy teljesítményű akkumulátort, 3 literes pezsgőt és munkaruhákat vitt magával az ingatlanból. A helyszíni szemle során a nyomozók vérnyomot találtak, amelynek vizsgálata egy gersekaráti férfihoz vezetett. A körmendi rendőrök az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. Gyermekeknek szóló kastélymozit indítana a Körmendi Kulturális Központ. Az intézmény egy olyan programsorozat elindítását fontolgatja, amely kifejezetten a fiatalabb korosztály számára kínálna filmvetítéseket a város ikonikus helyszínén. A szervezők célja, hogy a helyi közösség igényeihez igazodva alakítsák ki a programot, ezért a lakosság visszajelzéseit várják. A közösségi felületen közzétett felhívásban arra kérik a szülőket és a gyermekeket, hogy osszák meg a véleményüket a témával kapcsolatban. Második Erzsébet emléke előtt tisztelektek a Kölcsey Ferenc gimnázium diákjai. Az idegen nyelvi munkaközösség szervezésében az angol emelt szintű képzésben résztvevő tanulók több tanórán keresztül foglalkoztak a néhai királynő életével és munkásságával. A programsorozat részeként 3 csoport részvételével vetélkedőt is tartottak, valamint írói és rajzpályázatot hirdettek. A beérkezett alkotásokból kiállítást rendeztek az iskola aulájában.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő héten is gyakran lesz borongós idő, szerdáig további csapadékkal. A hőmérséklet azonban fokozatosan emelkedik. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Lesz egy átmeneti szünet, javuló tendencia a jövő héten, de a hónap végén, pünkös után, hétfőtől megint várható csapadék. Bizonyos modellek most is nagyon sokat várnak, de nagyon hektikus. Ugye ez a szokásos mediterrán cikló helyzet, plusz egy ilyen hideg csepp is. Összességében én azért azt várom, hogy a hónap végére mindenhova jut annyi csapadék, hogy valamit elhűl majd ez a helyzet, ez az aszályos időszak. Melegszik az idő, általában már olyan szerdától egészen a pünkösdi hétvégéig 20-23 fok lesz a jellemző.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Ráthangolva.
2: A szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mond. Majd így teszel rendet.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: 99.8 Körmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelentős változásokra kell számítaniuk a vasúton közlekedőknek május 18 és 21 között a Gyesebb több Nyugat-Dunántúli vasútvonalán pályakarbantartási munkák miatt. A Szombathely-Csorna vasútvonalon teljes vágányzári menetrend lép életbe. A Szombathelyről Budapestre vagy a főváros felől érkező Intercity járatok utasait is érinti az átalakítás. A vonatok helyett Csorna és Szombathely között közvetlen pótlóbuszok közlekednek, és a járatok nem a keleti pályaudvarról, hanem Budapest-Kelenföld állomásról indulnak és oda is érkeznek. A változások Körmend térségéből induló vagy odaérkező utasok számára elsősorban a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal csatlakozásai miatt lehetnek fontosak. Csokoládé kóstolóval egybekötött ismeretterjesztő előadásra várják az érdeklődőket május 30-án a körmendi Batthyány kastély dísztermébe, ahol a résztvevők a csokoládé történetével és különleges változataival is megismerkedhetnek. A program során szó lesz arról is, honnan ered a csokoládé, kik készítették először, valamint arról, hogy vajon a Batthyány család tagjai fogyasztottak-e csokoládét, és melyik lehetett a kedvencük. Az eseményen 24 különböző csokoládétételt kóstolhatnak meg a résztvevők, a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A szervezők a programot elsősorban felnőtteknek ajánlják. Kiemelkedő eredményeket értek el a Dr. Batthyányné Körett Mária óvoda és bölcsöde gyerekei a megyei operenciás meseillusztrációs rajzpályázaton. Több kiállított alkotás mellett három kisgyerek munkáját díjazták a zsűri tagjai. A Bartók Székely Intézmény Vackor csoportjából Lebics Rózi, a Mátyás tagóvoda Csillag csoportjából Szekeres Izabel, míg a Horváth Nádaljai tagóvoda Szivárvány Réd csoportjából Szabó Lili Dorottya kapott elismerést. A rajzpályázat célja az volt, hogy a gyerekek meseélményeiket kreatív formában jelenítsék meg, fejlesztve vizuális kifejező készségüket és fantáziájukat. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívja fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől már jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. A polgármester szerint az egyesület az elmúlt években több város szépítő és közösségi kezdeményezésben vett részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újjászervezésében is. Az adóbevallások benyújtásának határideje május 20. Különleges űrkalandokkal várják a gyerekeket május 31-én gyereknapon a Körmendi Batthyány kastély oldalkertjében, ahol első alkalommal rendeznek űrlabirintust és űrjátszóteret. A szervezők tájékoztatása szerint a program 14 és 19 óra között várja a családokat. A gyerekek futurisztikus játékokkal, interaktív elemekkel és izgalmas kihívásokkal kalandozhatnak a jövő világában. A rendezvény célja, hogy játékos formában kínáljon élményeket a legkisebbeknek gyereknap alkalmából, miközben a Batthyány kastély parkja egy délután a különleges űrbéli helyszínné alakul át. A program minden érdeklődő számára nyitott. Forgalmi korlátozásokra kell számítani a Markusovszky kórház környékén. Pogács Monika információi következnek.
2: Új gyalog átkelőhely kialakítása miatt forgalmi korlátozásokra kell számítani a héten a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház környékén. A munkálatok idején az intézmény főbejárata a sportház felől lesz megközelíthető. Szombathely önkormányzatának tájékoztatása szerint a beruházás részeként már megkezdődött az új zebra kiépítése, a következő napokban pedig a forgalom technikai és közvilágítási munkák következnek. A tervek szerint hétfőn a közvilágítás átépítését végzik el egy emelőkosaras jármű segítségével, a munkavégzés ideje alatt azonban a kétirányú forgalom folyamatosan biztosított marad. Kedden este a burkolati jelek festését és a kapcsolódó forgalomtechnikai beavatkozásokat hajtják végre. Ekkor már ideiglenes korlátozások lépnek életbe. A munkálatok idejére lezárják a Sugárúti körforgalomból a Markusovszky utcába vezető útszakaszt egészen a kórház főbejáratáig. A főbejárat ugyanakkor nyitva marad, és a sportház felől továbbra is elérhető lesz. A közlekedés átszervezése érinti a kórház előtti útszakaszt is. A forgalmat terelő és tiltó táblákkal szabályozzák. Egyes szakaszokon ideiglenes zsákutcát alakítanak ki. A mentőforgalom és a betegek bejutása a munkaterület kijelölt részein keresztül biztosított lesz. A kivitelezés időjárás függő, eső esetén a burkolatfestési munkákat későbbi időpontra halasztják. Az egyéb forgalom technikai elemek kihelyezését a héten végzik el, ezek azonban már nem járnak jelentős forgalomkorlátozással.
1: Azbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak Szentgotthárd, valamint a közeli Apát Istvánfalva és Orrfalu egyes útjain. Ezért a hatóságok vizsgálatot rendeltek el, kátyúzási munkálatokat pedig határozatlan időre felfüggesztették. Szentgotthárd önkormányzata arról tájékoztatott, a városban olyan ausztriai bányából származó zúzott követ használtak útjavítási munkákhoz, amelyben azbeszt szennyezést mutattak ki. A vizsgálatok nem csak Szentgotthárdot érintik, Apát Istvánfalva és Orrfalu önkormányzata is arról számolt be, hogy a településeken végzett mintavételek során ugyancsak azbeszt szennyezést találtak a felhasznált kőzúzalékban. A hatósági vizsgálatok jelenleg is tartanak, további intézkedésektől későbbre ígértek tájékoztatást. Egy szombathelyi kisfiú mentette meg nagypapája életét lélek jelenlétének és gyors reakciójának köszönhetően. A 11 éves szombathelyi kisfiú ugyanis azonnal értesítette a segélyhívót, miután az idős férfi elesett és elvesztette eszméletét. A rendőrség közösségi oldalán közzétett hangfelvétel tanúsága szerint a gyerek higgadtan és pontosan válaszolt a diszpécser kérdéseire, miközben végig a vonalban maradt. A bejelentést követően a rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték az újraélesztést, majd kórházba szállították az idős férfit. A történet kapcsán a hatóságok hangsúlyozták, kiemelten fontos, hogy a gyermekek már fiatal korban megtanulják, miként és milyen esetekben kell segítséget kérni. A gyors reagálás és a pontos információ átadás ugyanis életet menthet. Szoros mérkőzésen 4 ponttal kapott ki az Aegis Körmend a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét otthonában az NB1-es férfi kosárlabda bajnokság alsóházi rájátszásának 8. fordulójában. A Vasi együttes jól kezdte az összecsapást, már az első percekben jelentős előnyt épített ki. A második játék rész elején tovább nőtt a különbség, ám a hazaiak fokozatosan felzárkóztak. A fordulás után kiegyenlített játék zajlott a pályán, a Kecskemét néhány pontos előnyt szerzett, amelyet folyamatosan őrizni tudott. A záró negyedben az Aegis Körmend többször is felzárkózott, azonban a hazaiak végül 81-77-re megnyerték a találkozót. Ismét lesz Botra felsétá az egészségért. Idén is megrendezik az országos Botrafel kampányt, amellyel az egészség megőrzés fontosságára és a sportszervezetre gyakorolt jótékony hatására kívánják felhívni a figyelmet a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségénél. A programhoz május 16-tól az ország 26 pontján is csatlakozhatnak az érdeklődők. Az idén 8. alkalommal megrendezett kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a testmozgás kikerülhetetlen szerepére. Látványos esti együttállás látható május 20-án szerdán, ahogy a Holdcsarló tovább halad égi útján, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. Közleményük szerint a május 18-ai és 19-ai együttállásokat követően a Hold most a Jupiter bolygóval és az Ikrak csillag két csillagával, a Polluxal és a Castorral formáz egy nagy égi elbetűt. A jelenség szabad szemmel is látványos lesz. Az együttálló égitestek alatt ragyogó esthajnal csillag pedig csak tovább emeli a jelenség fényét, írják. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival, közölte a Visit Hungary az MTI-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A vidéki gasztronómia kapja a főszerepet az idei gurmé-fesztiválon, amely mintegy 100 kiállítóval, több tucatnyi programmal és kóstolóval várja a látogatókat június 4 és 7 között a Millenáris Parkban. Az utóbbi években nem csak a hazai gasztronómiában, de a gurmén is erősen előre tört az ázsiai comfort food, ezért szeretné a fesztivál idén a magyar vidék ízeire irányítani a figyelmet, mondta el Nemes Rihárd, főszervező, az esemény sorozat sajtótájékoztatóján. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron általában 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant. A legtöbb magyar vendég a Kvarneröbölbe, a Dalmácia, Zadar és az Isztria régióba utazik, közölte a szállás.hu az MTI-vel. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikenica és Starigard a magyar vendégek kedvence, ha a horvátországi nyaralásról van szó. A vendéglét számot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak. Nagy-Britanniának újból csatlakoznia kell az Európai Unióhoz, ezt mondta a West Training, volt brit egészségügyi miniszter, aki a miniszterelnöki tisztségre pályázik. Streeting csütörtökön jelentette be lemondását azzal a kifejezett céllal, hogy elindítsa a vezetőváltási eljárást a kormányzó munkáspárton belül. Programadó beszédében hivatalosan is bejelentette, hogy elindul a miniszterelnökségi tisztségért. A kiságnes Nagy Bianca a Kenu 2-es aranyérmet szerzett 500 méteren az olimpiai kvalifikációs kajak Kenu világkupa sorozat brandenburgi állomásán. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállítású kajak 4-es ezüstérmes lett. Először kapott meghívót a magyar labdarúgó válogatottba Kovács Bende Gúz, a 19 éves csatár a 2 júniusi barátságos találkozó után szeretne az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésen is alaptag lenni. Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét a holland klub második számú csapatában nyújtott teljesítményével hívta fel a futballista, mivel 14 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Halálos medvetámadás volt Bulgáriában. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagy színpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Halálos medvetámadás volt a bolgár hegyekben a főváros Szófia közelében. A nőstény barna medve egy medvebocs kíséretében volt úton, amikor megtámadták a férfit egy hegyi kunyhó közelében. Szemtanúk szerint a férfi hiába próbálta megvédeni magát egy bottal. Bulgáriában a becslések szerint mintegy 300-500 barna medve él, és az országban viszonylag ritkának számítanak a medvetámadások az északi szomszéd Romániához képest.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
2: Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa'trás.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél